0: Sziasztok! Én Tarany Tomi vagyok, Sunshine FM. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry.

ולד. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

ott van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok, már idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondol.

0: igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt, és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérésed 18 és 20 óra között. Ez a Halló Kívánság műsor.
1: 0620 316 3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Ősszel indulhatnak a milliárdos uniós kifizetések, marad Magyarország adósság besorolása. Új rákellemes injekció hozott biztató eredményeket a klinikai vizsgálatokban. Földi Betty vagyok, imád részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Jó reggelt, balesetmentes közlekedés, 38-as számú főútvonal a útépítési munkaterület. Mindig érvényben vannak a kihelyezett közötti kresztáblák, amik lakott erdén kívül sebességkorlátozás és az előzés is tiltják. Mintegy 3,5 kilométeres főútvonal szakaszon kell számítani forgalom korlátozásra. Több helyen a Vármegye területén a Magyar Közút mérnökségei dolgoznak mától ismét, de az időjárás kedvező, akkor fűnyírás, fűkaszállási munkálatokat is végeznek, illetve a patkarendezést. A 4-es számú főútvonal Nyírtura és Nyírbogdány között is nagyobb figyelemmel közlekedjenek. Nyírtura belterületén a lakó pihenővezetben a 20 km per óra maximált megengedett sebességet ne lépjék túl. Az M3-as autópályán sűrű forgalommal szembesülnek, és sűrű a forgalom pillanatnyilag a 41-es számú főútvonalon. Köszönöm a figyelmet, további balesetmentes jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
3: Az év utolsó negyedévében indulhat el a Magyarországnak járó uniós források kifizetése. Kármán András pénzügyminiszter szerint 16,4 milliárd eurós támogatás felszabadításáról született politikai megállapodás az Európai Bizottsággal. A csomag három területet érint: a helyreállítási alapot, a jogállamisági eljáráshoz kötött kohéziós forrásokat, valamint az akadémiai szabadsághoz kapcsolódó támogatásokat. A pénzügyminiszter azt írta, a felülvizsgálat magyar programot hivatalosan is benyújtják, ezt a bizottság várhatóan júniusban, az uniós pénzügyminiszterek tanácsa pedig júliusban fogadhatja el. A vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni, a fizetési kérelmeket szeptemberben küldhetik el, ezután indulhatnak meg a konkrét kifizetések. Nem változott Magyarország adósság besorolása, vagyis maradt a befektetésre ajánlott mínusz szint negatív kilátással. A hitelminősítő szerint az új kormány célja, hogy Magyarország 2030-ig csatlakozzon az euróövezetekhez, és jelentős mozgástere lehet a gazdasági, költségvetési és igazságügyi változtatásokra. A negatív kilátás ugyanakkor azt jelzi, hogy a következő két évben még komoly költségvetési és gazdasági kockázatok maradhatnak. Az idén magas államháztartási hiányra számítanak, de 2027-től javulást várnak. A hitelminősítő szerint a választások óta javult a piaci hangulat, erősödött a forint, csökkentek az állampapírhozamok és nőtt a befektetői bizalom a magyar államadósság iránt. Jelentős előrelépéssel számoltak be a világ legnagyobb rákutató konferenciáján Chicagóban. Az Amivantab nevű új rákellenes injekció egy nemzetközi klinikai vizsgálat során 102 előre haladott fej- és nyakrákos beteg kezelésében mutatott ígéretes eredményeket. A daganatok 43 páciensnél jelentősen összezsugorodtak, vagy teljesen eltűntek, közülük 15 esetben nem maradt kimutatható tumor. A szakemberek szerint különösen figyelemre méltó, hogy olyan betegeknél értek el javulást, akiknél a korábbi kemoterápiás és immunterápiás kezelések már nem bizonyultak hatékonynak. Az injekció egyszerre három módon veszi fel a harcot a daganatos sejtekkel, gátolja azok növekedését, blokkolja a kezelésekkel szembeni ellenállás segítő folyamatokat, valamint aktiválja az immunrendszert. A kutatók szerint a készítmény a jövőben a tüdőrák és más daganat típusok kezelésében is fontos szerepet kaphat. Gyermek és ifjúsági részvételi csoportot hoznak létre az Oktatás és Gyermekügyi Minisztériumban. Lannert Judit miniszter szerint a cél az, hogy a gyerekek és fiatalok rendszeresen elmondhassák a véleményüket az oktatásról, a gyermekeket érintő ügyekről és a jövőjüket meghatározó kérdésekről. A miniszter azt mondta, a fiataloknak nem csak véleményük van, hanem értékes tapasztalatuk és új nézőpontjuk is, ezért nem lehet róluk úgy dönteni, hogy közben nem hallgatják meg őket. A részvételi csoport pontos működése egyelőre még nem ismert. Erről a minisztérium már megkezdte az egyes és diákokkal és szakmai szervezetek véleményét is kikérik. Lannert Judit szerint nem látszat fórumot szeretnének, hanem olyan közösséget, ahol a fiatalok véleményének valódi súlya van. Különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt áll bíróság elé egy nő és az élettársa, akik a vád szerint Piricsén végeztek a nő értelmi fogyatékossággal élő lányával. Az ügyészség szerint a két vádlott 2016 óta élt együtt, és közösen nevelték a sértettet, aki állapota miatt önálló életvitelre nem volt képes, teljes körű gondozásra szorult. A vád szerint az anya idővel egyre türelmetlenebbül kezelte a gondozással járó nehézségeket, rendszeresen ivott és több alkalommal pszichiátriai kezelésre vitette a lányát. Az ügyészség szerint 2022 nyarán előbb bántalmazta, majd néhány nappal később élettársával együtt a fürdőkádba engedett vízbe belefolytotta. A halál oka fulladás volt. A vád szerint ezután kitakarították a fürdőszobát, a holttestet a konyhába vitték, majd balesetre hivatkozva értesítették a hatóságokat. Az ügy tárgyalása június 3-án folytatódik Nyíregyházán. Éjszakai zajjal járó vasúti karbantartásokra figyelmeztet a MÁV több Szabolcs-Máberek vármegyei szakaszon. A Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalon júniusban több helyen is dolgoznak majd éjszaka. Tokaj és Rakamaz között, Rakamaz állomáson, valamint Nyíregyháza állomáson is számítani kell munkagépek zajára. A Debrecen-Záhony vasútvonalon, Záhony állomáson, illetve Hajdúhatházon és Újfehértó között végeznek előre tervezett karbantartást. A munkák jellemzően este 9-től másnap hajnalig tartanak, egyes szakasz pedig késő estétől kora hajnalig dolgoznak. A vasúttársaság szerint a munkagépek az állomásokon, a nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál okozhatnak zajt. A MÁV a lakosság megértését és türelmét kéri az éjszakai munkavégzés idejére. Tavasszal Budapest volt a legnépszerűbb belföldi úti cél, nyárra viszont már a Balaton és a fürdővárosok iránt a legnagyobb az érdeklődés. A szállás.hu összesítése szerint tavasszal főként a kulturális és városi kikapcsolódást keresték az utazók. Budapest, Eger és Pécs követte a listát. A nyári elfoglalások alapján Siófok áll az élen, utána Hajdúszoboszló és Gyula következik, de Balatonfüred, Eger, Szeged, Nyíregyháza és Pécs is bekerült a legnépszerűbb célpontok közé. A sorrend még változhat, mert továbbra is sokan az utolsó pillanatban foglalnak. A nyári belföldi foglalások harmada a Balaton régióba szól, és az apartmanok iránt van a legnagyobb kereslet. A foglalások több mint negyedét szépkártyával fizették ki az oldalon. Három nyíregyházi gyermek jóléti intézmény kapott támogatást a Legótól. A vállalat első gyermek jóléti intézményeknek meghirdetett pályázata révén fejlesztések és eszközbeszerzések valósultak meg a Magyar Vöröskereszt nyitott ház anya gyermek segítő otthonában, valamint egy nyíregyházi gyermek jóléti alapellátási intézmény két átmeneti otthonában. A támogatásból közösségi terek, játszószobák és infrastruktúrális elemek újultak meg, emellett játékokat, táblagépeket, kreatív és fejlesztő eszközöket is beszereztek. A cél az, hogy a nehéz helyzetben élő gyerekek és családok komfortosabb, biztonságosabb és inspirálóbb környezetben tölthessék mindennapjaikat. A Legó 2008 óta működik Nyíregyházán és rendszeresen támogat helyi közösségeket, intézményeket és iskolákat. A cég munkavállalói önkéntes munkával is segíthetik a helyi ügyeket. Ma hirdethet határozatot a debreceni ítélőtábla annak a férfinak az ügyében, akit első fokon 12 évfegyházra ítéltek különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés kísérlete miatt. A vádott 2023 nyarán Miskolcon jelent meg ismerős a házánál, ahol együtt italoztak, majd később visszatért, mert ott felejtette a szatyrát. A sértett beengedte, a férfi pedig a teraszon elaludt. Később a házigazda egy gáziasztó fegyverrel akarta elijeszteni az ugató kóbor kutyákat, amikor a vádlott váratlanul rátámadt. Dulakodás közben megszerezte a fegyvert és két lövést adott le, az egyik a sértett halántékát érte. Ezután tovább ütötte és folytogatta a férfit, majd egy fadarabot dugott a szájába, amely a torkába ékelődött. A sértett életveszélyes állapotba került, a támadásnak a rendőrök vetettek véget. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes lesz a piac utca újabb szakasza Debrecenben. A tervek szerint péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany János utcáig tartó részen bővül a sétálóvezet. Paplászló polgármester a közgyűlésen azt mondta, már elindult a virágágyások felújítása, zajlik a talajcsere és az öntöző rendszer rendbetétele, hamarosan pedig mintegy 9000 növényt ültethetnek el. A változás a villamos pálya felújítása után indulhat, mert addig pótlóbuszok járnak a szakaszon. Ha az hétvégi autómentesítést kedvezően fogadják, később akár hétköznapokon is a sétálóvezet része lehet ez a piac utcai szakasz. Önvezető autók érkeznek Debrecenbe, amelyeket először a Debreceni Egyetem területén, később pedig a városi forgalom is tesztelnének. Erről a Debrecen Drive szakmai fórumán beszéltek a Nagyerdei stadionban. A rendezvényen a járműipari beruházások hatásait, az oktatás fejlesztését és a beszállítói lehetőségeket vitatták meg. A Debreceni Egyetem rektora szerint az intézmény ma már nem csak tudást ad a hallgatóknak, hanem abban is szerepet vállal, hogy a végzettek Debrecenben találjanak munkát. A műszaki kar dékánja bejelentette, hogy szeptembertől új tantárgy indul az akkumulátorokról és azok gyártásáról. A fórumon elhangzott, a városban zajló járműipari fejlesztések miatt az egyetemnek, a helyi vállalatoknak és az önkormányzatoknak szorosan együtt kell működniük, hogy Debrecen modern technológiai és tudásközponttá váljon. Súlyos csapadékhiány és romló termés kilátások nehezítik a magyar búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem idei búzatanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarország jelentős részén rendkívüli az aszály, miközben a termelők szerint az idei búzatermés akár az 5 millió tonnát sem érheti el. A szakemberek szerint a vetés szerkezet is átalakul, mert a kukoricatermesztés egyre nehezebbé válik. Elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján. Az úgynevezett TAVI eljárás azoknál a betegeknél jelenthet biztonságosabb alternatívát, akiknél a messzes szív billentyű már akadályozza a megfelelő véráramlást, a nyitott szívműtét pedig túl nagy kockázatot jelentene. A beavatkozás során az új billentyűt leggyakrabban az ágyéki verőéren keresztül katéterrel vezetik fel a szívhez. Debrecenben 2013 óta alkalmazzák ezt a módszert, az intézmény pedig már az ország egyik vezető TAVI központjává vált. A minimálisan invazív technika kevesebb szövődménnyel járhat, és gyorsabb felépülést tesz lehetővé. Nem támogatja a kormány, hogy a Kattl a meglévő debreceni akkumulátorgyára mellé újabb üzemeket építsen. Erről beszélt Tárkányi Zsolt államtitkár egy interjúban. A térség országgyűlési képviselője azt mondta, ha rajtuk múlt volna, egyetlen akkugyár vagy szennyező üzem sem érkezett volna Debrecenbe. Szerint a jövőben szigorúbban szabályozzák az akkumulátoripar működését, és a hatóságok súlyosabb szankciókat is kiszabhatnak a cégekre. Ebben szerepe lehet annak az új felügyeleti hatóságnak, amely várhatóan szeptemberben áll fel. Tárkányi Zsolt vasúti fejlesztésekről is beszélt, cél a 106-os vonal újranyítása, a nagyállomás felújítása és hosszabb távon az, hogy Debrecenből akár egy óra alatt elérhető legyen Budapest. Megszólalt a Wizz Air a kerozin hiánnyal kapcsolatos aggodalmak után. A légitársaság vezérigazgatója Váradi József szerencsétlennek nevezte a Hungarokontrol vezetőinek nyilatkozatát, amely szerint minden légitársaság tart az üzemanyag hiánytól és önvédelmi lépéseket tesz. Váradi szerint a Hungarokontrol nincs benne a kerozin ellátási láncában, a Wizz Air pedig napi szinten kezeli ezt a kérdést. Azt mondta, a háború kezdete óta egyetlen járatukat sem érintett ellátási probléma. Szerinte jelenleg nem Európában, hanem Ázsiában van kerozinválság. A Wizz Air pedig nagyjából 2 hónapra lát előre. A vezér igazgató úgy fogalmazott, nincs miért aggódni. Arról is beszélt, hogy nyáron várhatóan nem lesz árváltozás, ősztől viszont emelkedhetnek a repülőjegyárak. Az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról és az uniós forrásokról is beszélt Magyar Péter miniszterelnök egy új interjúban. Elmondása szerint személyesen adta át Magyarország csatlakozási kérelmét Ursula von der Leyennek, és úgy számol, hogy a folyamat nagyjából 1/2 évet vesz igénybe. Ennek alapján az Európai Ügyészség akár 2027 elején megkezdheti működését Magyarországon, és a jelenlegi tervek szerint 2021-ig visszamenőleg is vizsgálódhat majd. A miniszterelnök szerint az uniós megállapodás fontos eleme a korrupció ellenes intézkedések megerősítése, valamint a felső oktatási alapítványi rendszer átalakítása. A kormány arra számít, hogy a változtatások nyomán ismét teljes körűen elérhetővé válhatnak a magyar hallgatók számára az Erasmus és a Horizon programok. A Hintalovon Alapítvány jubileumi gyermekjogi jelentése szerint 2025-ben a magyar társadalom szembesült azzal, hogy a gyermekvédelmi rendszer problémái nem elszigetelt esetekből, hanem rendszerszintű működési gondokból fakadnak. A jelentés kiemeli, hogy tovább romlott a gyermekek mentális egészsége, miközben az ellátórendszer túlterhelt. A Kékvonal Gyermekkrízis Alapítvány tavaly több mint 12 000 érdemi megkeresést kezelt. A segítséget kérők többsége 13 és 18 év közötti volt, de egyre több 12 év alatt feletti gyermek is segélyvonalhoz fordult. A leggyakoribb problémák között a szorongás, a félelmek és a családon belüli vagy kortárs bántalmazás szerepeltek. Különösen aggasztó, hogy az önsértés miatt segítséget kérő gyermekek száma 5 év alatt több mint 6-szorosára nőtt, míg 2020-ban 301 ilyen hívást regisztráltak, addig 2025-ben már 1866-ot. A jelentés szerint a gyermekvédelem és a mentális ellátórendszer megerősítése sürgető feladat a következő években.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A hétvégén Mizánóban elkezdődött a Kamion Európa bajnoki sorozat, vasárnap újabb időmérő várt a pilótánkra, és ezúttal is nagyon gyors volt Kis Norbert. Így a szombaton két futamot is megnyerő címvédő az élről rajtolhatott a nap első futama során. Johan Hannal fej-fej mellett haladtak a start után, de a hármas kanyarnál kicsit elfékezte magát a nyíregyházi Révész Racing versenyzője, a rutinos német rivális pedig azonnal bebújt mellé. Összeért a két kamion, és Kis Norbert gépének megsérült a hátsó kereke, és defektet kapott. Ettől kezdve már csak a védekezés maradt, és végül a hatodik helyen intették le. A hétvége negyedik versenyén viszont azonnal az érre állt a hétszeres Európa-bajnok, és esélyt sem adott a többieknek, is győzött. A két nap mérlege így 4 futamból 3 győzelem és egy hatodik hely. A Deac női futszálosai két győzelemmel kezdték a TFS elleni bajnoki döntőt, így szombaton a Desokban egy újabb sikerrel lezárhatták volna a párharcot. Két hete is sokan tekintették meg a csarnokban a fináli első meccsét, de ezután még többen foglaltak helyet a lelátón. A rendes játékidő és a hosszabbítás után is döntetlen volt az állás, a büntető párbajt pedig a TFS-e nyerte, így a párharc állása 2-1, folytatás Budapesten. A Deac kézilabda csapata az NB1B utolsó fordulójában az OTP Bank PIK Szeged U21-es együttesét fogadta szombaton. Nem volt tét nélküli a találkozó, hiszen a Debrecen egy legalább 3 gólos sikerrel az 5. pozícióban zárt volna, míg a tiszapartiak a 2 pont begyűjtése esetén a 4. helyre léptek volna előre. Végül is ez utóbbi teljesült, a szegediek ugyanis 36-33-ra győztek. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
3: A következő napokban térségünkben egyre több felől megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra készülhetünk. A maximumok a következő napokban 18-31 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában van.
2: Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás
2: koffeinmentes. Nem, ma például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: De nem. Ezt észrevettem. Okay. A hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el, hogy
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből csatak részegen, és ül még az étkező asztalban, nem mer elaludni. Szóval, hogy mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Jó. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk rész, úgyhogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod.
1: Megint megnézed.
2: 64.
1: Meg kíváncsi
2: üzenet.
1: Vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze. Hát jó. Meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz. Uh-huh. Miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg
1: még,
2: a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget
2: rajta. Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: De mindig ezen megy náluk a vita,
1: igaz.
2: Hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul és már alszik, és akkor mondja, hogy
1: jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 perc alatt, mondom, mert nincs kalambó, és még most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekel. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyók állok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs paliklaszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon ezeken viszonylag hamar beasszol.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már hogy sem a végig.
1: Engem csak az érdekel mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egyébként.
2: És mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség megjön. Na.
2: Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb tehát egyébként, mert most már, hogy kell fel a vagy. Nap, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát, meg én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.

0: A keltető sport.
1: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, eltelt egy hétvége, voltak azért komolyabb sportesemények. Na melyek azok és milyen eredmények születtek?
2: Például a Paris Saint-Germain nyerte a labdarúgó bajnokok ligája döntőt, amelyet Budapesten rendeztek is. Hát maradjunk annyiban, hogy egy finoman fogalmazva is feledhető döntő volt. Olyan szempontból talán nem, hogy büntetők, illetve 11-es sugások döntöttek.
1: De 0-0-ig jutottak?
2: Nem, 1-1. Az Arsenal vezetett, aztán a franciák egyenlítettek, aztán igazából foci a 60. perctől volt, amikor 1-1 lett az állás, mert addig az Arsenal őrizte az előnyét, a francia csapat nem nagyon tudott velük mit kezdeni, aztán jött egy büntető, abból egyenlítettek. Onnantól izgalmas volt, azt lehetett érezni, hogy mind a két csapat szeretné eldönteni még a rendes játékidőben az összecsapás. A hosszabbításban ezt már nem lehetett érezni, ott már leginkább az volt, hogy itt valószínűleg 11-esek lesznek. Így van, és hát a 11-es párbajban kettőt is hibázott az Arsenal, gyakorlatilag úgy, hogy a kaput nem találták el, mellé ment az egyik és a másik meg fölé, pont az utolsó párban volt, amikor fölé lőtt Gabriel Isak, ennek köszönhetően így a Paris Saint-Germain nyerte az összecsapást. Azért egy dolog mellett nem tudok elmenni, megmondom őszintén szó nélkül, szerintem nem volt méltó a közvetítés ehhez a bajnokok ligája döntő. Az a körítés, a stadion, minden rendben volt.
1: Hát erről nem is hallottam.
2: Az, hogy gyakorlatilag néha a labdát nem lehetett látni, annyira túl volt égetve a kép, a képminőség, vagy én nem is tudtam megfejteni, hogy ide a szögleteknél, amikor berepült a fehér labda, akkor nagyon sokszor nem is láttad, hogy hol van, csak ugye a játékosok helyezkedéséből tudtad, hogy nagyjából hol lehet. Hát az meg már csak hab volt a torta, hogy az én szolgáltatóm, akinél van, illetve most már lassan kimondhatom, hogy csak volt előfizetésem, mert ma lemondom, mert azt mondtam, hogy köszönöm szépen, de ezt nem vagyok hajlandó
1: tovább fizetni. Ez volt az utolsó csepp.
2: Ez így van. Tehát az, hogy a mérkőzés kezdete előtt egy 20 perccel hirtelen elment a HD adás, hanem csak maradt a hagyományos SD.
1: Semmi gond vele, 2 méterre hátra
2: körülni. Körülbelül egyébként ez volt, lehet, hogy ezért nem is láttam olyan jól, de Lacival nem tolnak ki, úgyhogy gyorsan bedugtam a szoba antennát, és akkor majd nézem HD-n címszóval, hát ott meg ilyen volt a képminőség, az sem volt az igazi. De mondom, felhívtam a szolgáltatót, már külön menüpont mondta, hogy jelen pillanatban műszaki hiba miatt a HD szolgáltatás ezen az egy csatornán, ezen az egyen,
1: pont amit szeretnél nézni,
2: ezen nem működik, de már dolgozunk a hiba kijavításán. Na most a hiba kijavítása pont akkorra történt meg, amikor a díjátadó kezdődött, tehát gyakorlatilag az egész meccs alatt nem volt HD szolgáltatás, amivel még el is fogadtam volna, hogy hát tényleg dolgoznak rajta, csak érdekes módon az Atletico elleni elődöntőnél pontosan ugyanez a hiba történt. Tehát, hogy ez azért már fölötté, mint gyanús, hogy mindig csak a BL meccsek
1: ilyenkor
2: alatt van műszaki hiba.
1: Kevesebbet kell fizetni, hogyha nem HD-ban sugároznak?
2: Én ezt mondtam, hogy most akkor jelen pillanat nem tudom. Tehát, hogy inkább azt éreztem, hogy mindenkit terelnének abba az irányba, hogy vásárold meg a streaming szolgáltatást, és fizess elő.
1: Kicsit felbosszantani, hogy jó ebben elegem
2: van. Kicsit bosszantottak fel, hanem tulajdonképpen ez a két meccs érdekelt volna az egész BL sorozatból, úgy Isten igazából, mert többit, ha kell, akkor éppen megnézed máshol, vagy interneten, vagy az összefoglalót, vagy ilyesmi. És nyilván, amikor fizetsz egy szolgáltatásért, és pont akkor műszaki hiba miatt nem tudod megnézni olyan minőségben, mint amit megrendeltél, azért kinyílik az embernek a bicska a zsebében. Nem én voltam az egyedüli, mint kiderült már most egész Facebook csoporttól kezdve már minden ki.
1: BL döntő káros útjai.
2: Hát körülbelül. Tehát, hogy ez szerintem gáz volt. Tehát nem is értettem, hogy egy ilyen világszínvonalú esemény. Elmondják, hogy nem tudom hány kamerával közvetítik, stb. Volt, hogy ugyanazt a 3 szurkolót láttam bevágva 3-szor, tehát mondtam, hogy nem létezik, hogy Franciaországból csak ez a 3 szurkoló. Nyilván csinos volt mind a két hölgy, akit láttunk a képen, de hát nem volt még ott másik. Meg a totál képen annyira nagy totált adtak már, hogy...
1: ja, látszottak az üres parkolók, igen. A 300 kilométer alatt.
2: És hát az már nem szoktam ugye kollégákkal foglalkozni, és nem is szeretnék, nekem nincs problémám Gundel Takács Gáborra, kimondottan kedvelem egyébként az ő közvetítéseit. 6 perce ment a meccs, de még nem tudtuk meg, hogy kinél van a labda, vagy hol jár, vagy mi történik, addig még csak darálták végig a statisztikákat, született egy gól közben ott a végén, pont akkor fejezték be. Szóval, hogy nagyon sok kritika érte, és ez nem csak az én véleményem a közvetítés, hanem mondom tegnap, akárhova lapoztam, mindenhol ez ment.
1: Pedig ilyenről nem szokott szó esni, tehát én még életemben nem hallottam. A videóbírót azt mindig köpködik az emberek,
2: vagy a játékvezető,
1: vagy bármilyen döntéseket, de hogy a közvetítés, én még ilyet nem hallottam. Ez

0: itt valami akkor félrement.
1: Főleg ahhoz képest, hogy egy átlagos NB1-es bajnak ilyennél sokkal jobb színvonalon van közvetítve, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy ilyen szempontból csalódás volt, ja, és ott meg tudom nézni. Tehát hogy ott érdekes volt, nincs műszaki hiba. Hát reméljük, hogy ma este nem lesz majd műszaki hiba a futszál döntőnél, ez is tévés meccs lesz, és például M4-es, mert hogy az A Stúdió futszál Nyíregyháza fogadja majd az Újpestet a bajnoki döntő második összecsapásán. Első meccset azt a Lilák nyerték nagy csatában 2-1-re, úgyhogy meglátjuk majd, hogy mit hoz ez a visszavágó. Este 8 óra a kezdési időpont, nem a legszurkoló barátabb, de hát a tévé közvetítés miatt került ilyen későre. Nyilván a gyerekek miatt gáz, mert hogy nagyon sok gyerek jár szurkolni a futszál mérkőzésekre. Már most mondom a szülőknek, hogy holnapra írjanak egy igazolást, vagy a gyerekeknek nézzék el a tanárok, könyörgöm.
2: Csak a harmadik órára tudtuk behozni.
1: Ha bárki azt mondja, hogy futszál meccse volt, higgyék el, hogy tényleg ott volt és szurkolni ment, mert a suhancokra, ahogy ők hívják saját magukat, nagyon nagy szükség lesz ma este, de nagyon nagy szükség lesz természetesen minden szurkolóra, hiszen sporttörténelmet írhat a Nyíregyháza. Tulajdonképpen már azzal is azt írt, hogy bejutott a döntőbe, de ha már ott van a döntő, akkor miért ne nyerné meg? Megvan rá minden esély.
2: Ha már egyszer ugye ilyen közel még nem jutottak ehhez,
1: így van,
2: akkor
1: így
2: most
1: van.
2: Kell megragadni.
1: Dzsudzsák Balázs is sporttörténelmet írhat, mert folytatja Debrecenben. 39 évesen úgy döntött, hogy nem is kérdés, és marad Debrecenben. Ugye sok találgatás látott napvilágot, hogy befejezi pályafutását, esetleg máshová igazol, esetleg sportvezetői karriert kezd, de elhesegette ezeket a dolgokat, és azt mondta a hétvégén, hogy folytatja Debrecenben, úgyhogy még a következő idényben is játszik a Lokiban. Hozzáteszem, egyébként kimondott a jó szezonja volt. Tehát nem látszik rajta sem a kor. Sőt, talán jobban játszott a tavalyi szezonban, mint vagy a mögöttünk hagyott szezonban, mint az azt megelőző évben. Úgyhogy
2: meg lehet, hogy beállt valami életvitelszerű változás az életében.
1: Az edzőnek a személye,
2: és azt mondta,
1: a taktika...
2: hogy vissza kell mennem dolgozni.
1: Igen.
2: Tudni.
1: Ez is egy megoldás. Minden esetre ott lesz a következő évben is a pályán. És hát ott van a pályán kis Norbert, aki mindenki abban bízott a hétvégén a riválisok közül, hogy na hát, ha téli szünetben lelassulnak egy kicsit, vagy valami történik.
2: Mitől lassulnak?
1: Hát, ők nem gyorsulnak sokat, valamennyit igen, kis Norbi meg semmit nem lassult, úgyhogy maga biztosan megnyerte az időmérőt, az mondjuk nagyon érdekes volt már szombaton a Kamion Európa Bajnokság nyitófutamán Mizánóban, hogy végig azt jelezte neki a komputer, hogy piros szektorok, tehát hogy lassabb a körideje, mint a szabad edzésem, és nem értettem, miért nagyon csúszkált az autója. Majd amikor beért a célba, megnézték, akkor így is nagyon nagy különbséggel, nagyjából egy másodpercet vert a többiekre, és mondták, hogy a többiek is lassultak. Tehát valami vagy a pályával van, vagy a gumikkal, de hogy így is megvan a pole pozíció, és aztán meg is nyerte szombaton rögtön az első versenyt, majd a másodikon, ahol ugye fordított rajtrács van, és a 8. pozícióból kell indulnia, azt is megnyerte, ott is megelőzött mindenkit. Aztán jött a vasárnapi nap, megint meglett az első rajtkocka, ott az első futamban egy picit hibázott, kicsit kisodródott az egyik kanyarban, azt hiszem a 3-as kanyarban, és ott a Johannán bebújt mellé, és hát Kamion EB-n előzni leginkább úgy lehet, hogy azért általában összeérnek a versenygépek, tehát nagyon ritka az, hogy mondjuk nem kocolnak egy picit, hát itt egy kicsit nagyobb volt azért a kocka kelleténél, szabályosnak látták minden esetre a versenybírók, igaz, hogy Norbinak széttört a felnie, és defektet is kapott, de innentől kezdve már nem volt.
2: De ő még defektes kerékkel is bement.
1: Bement, 6. kért célba, mert hogy megőrizte, és ez gyakorlatilag az első körben történt ez a defekt, úgyhogy így is célba tudott érni, de azt a futamot nem nyerte meg, és egy kicsit, hogy csalódott volt, hogy csak a 6. lett, úgyhogy ezen felbuzdulva és mindendőjét beleadva az utolsó 4. futamot megint megnyerte. Csak hogy azért jól zárja a nyitó verseny.
2: Nekem kicsit az az érzésem, és szerintem a többi versenyzőnek is lehetne ilyesfajta érzés, amikor a mágnesnek a két mondjuk egyforma pólusát próbálod összeérinteni, és az Istenére se fog menni. És Norbi van az egyik pozitív póluson, mindenki más a másik többi pozitív póluson, és egyszerűen nem bírják elkapni, nem. És utolérni, és ha ő lassul, érdekes, a többiek is lassultak.
1: Igen.
2: És ugyanúgy megvan,
1: igen,
2: a pole pozíció.
1: Igen, mert ő egyébként nem nagyon lassul. Tehát ritka az. Nagyon jól dolgozott a Révész Racing csapata, és tényleg egy megbízható autót tettek Norbi alá, és ennek köszönhető ez a siker. Egyébként egy aranyos történet, csak hagyosszam meg gyorsan, amikor olvasom a tudósításokat, akkor az egyik ilyen hivatalos oldalon ott úgy volt beállítva nekem az oldal, hogy automatikusan lefordította, ugye megnézte, hogy honnan nézem, és automatikusan lefordította magyarra, és valami ilyesmi cím volt, hogy csók már megint megállíthatatlan. Na hát ez a kisre utal egyébként, mert angol nyelven íródott a cikk, de a kis, ő azt lefordította, úgyhogy úgyhogy csók Norvi megint. Megint egyébként lehet, hogy ő is ezt integette a többieknek a rajt után, így hátranézett a tükörbe, és na csók, én elmentem, szevasztok, majd jövök, hogy bent találkozunk a célban. Úgyhogy jól sikerült a rajt, végül is 4 versenyből 3-at megnyert, és vezeti az összetettet.
2: Gratulálunk, Laci, neked köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: De szeretnék férfi lenni.
2: Mert miért?
1: Hát 5-kor kell.
2: Én is, mert én akkor csajozhatok.
1: Jó, hogy azt szeretnél.
2: Tehát én is férfi lenni.
1: Szóval, hogy 5-kor kell. Én 4-kor.
2: Igen?
1: Ahhoz, hogy úgy nézek ki így, ahogy most.
2: Tényleg?
1: És ezt áll Istennek már nem látja.
2: De jól nézel ki. Tehát, hogy és 4-kor kellsz?
1: 4-kor kellek azért, hogy így nézek ki.
2: De figyelj, de nem mondták neked, hogy ez egy rádió. De és ma lehet, hogy felvételt se csinálunk.
1: Norbitól ezt rendszeresen megkapom, hogyha kiöltözök. Te figyelj már, amúgy nem tudod, hogy nem a tévében dolgozol. És mondtam, hogy de attól még
2: persze, a legyél magad, így van, ne Norbiról vegyél példát. Legyél egy kicsit igényesebb.
1: Gondoltam, kölcsön kérem a mellényét, de mindegy.
2: Szerinted, és ez a kérdésünk ma, a férfiak vagy a nők dolgoznak többet? Hogy 2006 óta dolgozom, szerintem a férfiak dolgoznak többet, írja Melinda.
3: Hát egy csomó fizikai munkán, de gondolj bele, aki ott áll mondjuk egy overallban, aszfaltozás mellett.
2: De én nem várom el a nőktől, Laci, nem várom el a nőktől, hogy ők többet dolgozzanak.
3: Nem is
2: vagy
3: kell.
2: Ugyanannyit, azt sem várom el. Tehát, hogy én azt várom el a nőktől, hogy dolgozhatnak kevesebbet, hiszen a munkabírásuk is lehet, hogy kevesebbet, meg ők legyenek mindig frissek, üdék, szólj hozzám arra nyugodtan, mert már csípőretet kézzel.
3: Köcsögállás, tudod? Ezt így hívják, az erdélyek így hívják, hogy köcsögállás, amikor az asszony kint áll a ház előtt, és a kocsmából várja haza az urát, csípőretet kézzel, és akkor messziről olyan formája van, mint egy köcsögnek.
1: Tehát, igen, mert most eddig megfigyelő állásban voltam, most már átvettem a köcsögállást.
3: Igen.
2: De jó, de figyelj már ide, de miért állsz így, amikor én azt mondom, hogy nem kell a nőknek annyit dolgozni. Hát ennek csak örülni.
3: Nem arra tette a csípőre, hanem amikor mondtad, hogy legyenek frissek, üdék.
1: Igen, ne dolgozzunk annyit, akkor én is.
2: És nem az, hogy frissek, üdék, ott félbe vágtam a mondatot, mert már csípőre tette a kezem, és nem mertem folytatni, csak azért, hogy nekünk az hiányzik, hogy amikor hazaérünk, vagy ha nem is érünk haza, legyen kivel megosztani a problémánkat. Ja, tehát így mondod, ez szarul jött ki, ez rosszul jött ki. Ez két dolog. Tehát ha hazaérünk, jó, ebben már nem fogok jól kijönni, otthon se. Tehát, hogyha hazaérünk.
3: De se érsz már haza.
2: Mire kanyarodunk rá, Mara? Segíts nekem.
1: Felvettem a köcsögállást.
2: Már megint?
3: Nem, lesetette, a zene alatt is így állt. Én nem merek, sem merek szólalni azóta.
2: De most igen. Mi bajod van? Ja igen, ott tartottunk.
1: Folytatjuk
2: hogy...
1: a témát, amit elkezdtünk.
2: Jó, nagyon belekapaszkodtál. Nem akarunk témát váltani?
3: Te már nem mész haza egyébként.
2: De már a nejem rám írt, hogy ne gyere haza.
1: Igen.
3: Nézzünk valami könnyedebb témát, nem?
2: Jó, hogy ezt kitaláltam este.
1: Igen, ezt te találtad ki, úgyhogy igazából te voltál az, aki beleszaladt.
2: Na jó, én beleszaladtam, igen.
1: Igen, de ezt nem folytatom.
2: Nyitott szája.
3: Kapja azt az ösztöndíjat.
2: A családügyi miniszteri pozíciót már leosztották ebben a gyorsan átalakuló rendszerben.
3: Vannak még ötletek.
2: De még egy, talán egy államtitkár helyettesi helyre betusz csúszni.
3: Az jobb is, egy helyettes államtitkár.
2: Egy helyettes államtitkár. Betusz csúszni, és ott ezekkel, amúgy is az államtitkárnak kellnek az ilyen ötleteket, szakmai ötleteket hozni, úgyhogy szerintem most már itt bütyökdíj után most már.
3: Igen. Sportért felelős helyettes államtitkár?
2: Az nagyon jó lenne.
3: Nem, tudod, mi szeretnék? Akkor már inkább olyan, hogy...
2: Én támogatom.
3: Oké, hogy el kell mennem ilyen rendezvényekre maximum megnyitni, ott állna olyan egy kis fogadás, és...
2: Az már az államtitkári, illetve a miniszteri szint az ollókezű Eduard, hogy vágod
3: a... helyettes államtitkárának a helyettese. Nem? Nem lehet?
2: Hát az már csicska.
3: Nem tudom már, hogy van, hogy az utolsó néhány év az még mindig ilyen duplán számít, hogy lehet ezt kérni.
2: Tényleg?
3: Igen, volt régen
2: akkor
3: ilyen.
2: Meghúzom.
3: Hogy
2: Ildikó, fizetésemelés
3: magamnak.
2: Az annyira engem nem motivál, hogy mondjuk ingyen utazok a mávon majd. Vagy
3: figyelj már, ott én kint láttam egy...
2: Nehogy felrögöd.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
5: Hey guys, I'm Cameron.
4: Nekünk ez szerelem.
5: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Igen, a szemed már nem lesz sokkal rosszabb.
2: Na, az mondjuk tényleg igaz. Tehát nekem olyan brutálisan elkezdett romlani például a szemem egy ilyen másfél év alatt, hogy az valami hihetetlen.
1: Oké, de te rövidlátó voltál?
2: Pluszos.
1: Hivatalosan? Nem, akkor te távol. Te közelre nem láttál jól.
2: Így van, olvasni nem tudtam.
1: És az a rosszabbik eset, mert az enyém az idővel amúgy javul, meg
2: igen,
1: megáll.
2: De ugye kontaktlencsét hordok, tehát így ezzel nem volt gondom, de Sipos Maria megtanított egy trükkre, hogy azt mondta, hogy ha olvasod, egyél még fel egy olvasó szemüveget a kontaktlencsére. És úgy látni fogsz. És akkor így megoldódott ez a probléma. Most az összes optikus így ezt csinálja, így a fejéhez csap, hogy édes Istenem, ezek a bolondok kinyírják a saját szemüket, de hogy működik, úgy látom a monitor.
1: Hát ott van például a selfie bot. A fiatal azért használja, hogy lefotózza önmagát, az idős azért használja, hogy megnyúljon a karja, és jobban lássa, mert ugye közelre már nem lát.
2: Hát az egyik volt operatőr kolléga, aki nyugdíj előtt állt, ő mondta, hogy a kávé automatánál csináljak már neki egy kávét, és mondtam, hogy de hát ott van a gomb, megnyomott kész, és mondta, hogy de hát nem látom a kis mini ikonokat, hát hogy most melyik a rövid, méter. Meg melyik a hosszabb, majd utána egyszer nem együtt mentünk meccsre, és akkor a következő alkalommal így küldte nekem boldogan, hogy lefotózta a telefonnal, ránagyított, és most már tudja, hogy melyik gomb. Ilyen operatőrrel dolgoztam.
1: Igen. Esetleg néhány felvételt mutass már meg, amit ebben az időszakban készített.
2: De képzeld el, hogy az volt a jó, hogy a kamerája olyan volt, hogy dioptriát, tehát lehetett állítani a keresőnek a képén, és ezért fel tudta nagyítani magának, és úgy tökéletesen látott.
1: Igen.
2: Most már legközelebb állíts be a kamerát, ha kávét akarsz főzni.
1: Rájöttünk, hogy ki volt az a fantom, akit itt jártunk, hogy láttunk sétálgatni. Folyton kamerával járkált mindenhova. Azért, hogy lássuk kettővel ráadásul.
2: Nem, de egyébként ezt hozzáteszem, majd nézd meg a boltokban, nagyon sokszor találkozol olyanokkal, akik lefotózzák telefonnal a használati utatót, összetétet, minden. Hát olyan, olyan mágszemnyi. Tehát ahhoz még a csúcsidőszakban, kontaktlencsével és még olvasó szemüveggel se tudom elolvasni, hogy hol készült meg mi az összetétel.
1: Hát de érted, az, hogy a Máté Szalkai Túró Rudinén olvassam el bangladesi nyelven is, csak az ő kiférjen minden.
2: Igen. Na. Hát de ne haragudj, az tényleg olvashatatlan némely. Tehát így csak néztem, hogy hát ez most vicc.
1: Na, és hát még így a végére egy, az izületeit pontosabb meteorológusok 40 felett, mint az időjárás előrejelzés. Azt gondolom, hogy talán ebben egyetértünk.
2: Mindjárt jön Váci Zoli, csatlakozik, és hozzák a három válfájós, amikor összeáll.
1: Dr. Váci csatlakozik?
2: Igen, körülbelül ez, és majd megbeszéljük, hogy kinek mi használt és mi nem.
1: Egyébként az én válfájásom elmúlt, és ez engem elkezdett aggasztani.
2: Az enyém meg elmúlóban van. De már az Olikáé is, tehát az a szép benne, hogy, mert hogy vagy indítottunk egyes sorozatot, ez tart január óta.
1: Az a helyzet egyébként, hogy már nagyon sok feliratkozón volt, és most már ugye el fogom őket veszíteni, de hogy akkor ez legalább már egy ilyen ismerős dolog volt. Most akkor kezdődik majd valami teljesen
2: igen,
1: új.
2: Igen, átmegy a térbe, meg a csípőbe. Az lesz a következő.
1: Kérem, visszavállat.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Sziasztok, mi vagyunk a Velhello.
0: Sunshine FM. Csak jó zene.
4: Csak jó zene.
0: Nekünk ez szerelem.
3: Ez a Sunshine.

0: igazi meglepetést akarsz? Kéri dalt és küld annak, akit szeretsz, akit megbántottál, aki nincs veled, akit szeretnél bosszantani, vagy csak egyszerűen meglepni. Kérd kedvenced, és Glac Norbert teljesíti a kérése 18 és 20 óra között. Ez a Halló kívánság műsor.
1: 0620-316-3000.
2: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
3: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. Hegedű Zsolt szívtelennek nevezte a szívhangrendeletet. A többség visszavonna az LMBT jogokat korlátozó szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Egyre gyorsabban terjed az e-cigaretta és más nikotintermékek használata, főként a fiatalok körében. Erre figyelmeztet egy nemzetközi felmérés, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. A kutatásban résztvevő tanárok csak nem fele egyes országokban, pedig több mint 60%-a azt tapasztalta, hogy az elmúlt két évben nőtt a nikotintermékeket használó diákok száma. A szakemberek szerint különösen a 12 és 15 év közötti korosztály veszélyeztetett. A vizsgálat arra is rámutatott, hogy sok olyan helyen hiányoznak a hatékony iskolai megelőző programok, a pedagógusoknak pedig további képzésre lenne szükségük. Az egészségügyi világszervezet idei kampánya is arra figyelmeztet, hogy az ízesített, látványosan csomagolt termékek és a fiatalokat célzó reklámok növelik a függőség kialakulásának kockázatát. Szívtelen szívhangrendeletnek nevezte Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter azt a szabályozást, amelyről a KDNP-s képviselő kérdezte a parlamentben. A tárcavezető azt mondta, a rendelet politikai döntés volt, de az ő társadalmi és erkölcsi szempontból is fontos. Hegedű Zsoltot a Mi Hazánk képviselője a Covid károsultakról is kérdezte. A miniszter válaszában közölte, hogy kivizsgálják a járványkezelés hibáit, köztük a Sinopharm vakcinák beszerzését és gyorsított engedélyezését, valamint a lélegeztetőgépek vásárlását. Hegedűs ugyanakkor hangsúlyozta, az oltásokba vetett bizalmat meg kell erősíteni. Azt mondta, nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak, kártalanításra pedig a jelenlegi szabályok alapján is van lehetőség. A magyarok 57%-a visszavonna az elmúlt években elfogadott az LMBT emberek jogait korlátozó intézkedéseket, derül ki a Medihen felmérésből, amely a háttértársaság megbízásából készült. A kutatás szerint sokan ismerik az olyan változtatásokat, mint az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, az örökbefogadás szigorítása vagy az LMBT témájú gyűlések tiltása. A válaszadók 68%-a támogatná, hogy azonos nemű párok házasságot köthessenek és gyermeket fogadhassanak örökbe, míg a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét 71% biztosítaná számukra. A felmérés szerint a társadalom 79%-a úgy véli, az állam feladata fellépni az LMBT embereket érő hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Az eredmények ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak a különböző politikai táborok szavazói között. Lemondott a CÖV-CÖK a kuratóriumi elnöki posztjáról Csizmadia László, aki 17 éven át vezette a szervezetet. A döntést azzal indokolta, hogy közel 80 éves és előre haladott kora miatt átadja a vezetést a fiatalabbaknak. A kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt, a szervezet korábbi szóvivőjét választotta meg új elnöknek. Csizmadia László ugyanakkor nem szakad el teljesen, tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak a munkájára. A szervezet közlése szerint az átadás átvétel a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént. Csizmadia azt is jelezte, hogy az elmúlt 17 év felelősségét vállalja, a váltás időzítését pedig az alapítványi elszámolások közzététele is indokolta.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Záporok, zivatarok a folytatásban, térségünkben több órára mindenhol kisüthet a nap, azonban záporokra, zivatarokra egyaránt számítanunk kell, a maximumok 27 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, jó reggelt! Kelvin Harris, Clementine Douglas és egy Blessings itt már is a keltetőben. 6 óra 16 perc van, türelmes autózás és vidám ébredezés mindenkinek, jó készülődést, balesetmentes célbaérést, jó egészséget, kevés munkát, sok pénzt. Na hát, ezekkel a jó kívánságokkal érkeztem, remélem, hogy valamelyik célba talál, és biztos, hogy betalálnak majd a jó kívánságok is. Kedves Kármenek, Aniták és Árminok, ma van a névnapotok, Ábelek és Sillák is ünnepelnek, úgyhogy szeretettel köszönt a Sunshine FM. Na, és hát köszönhetjük végre a 26-28 fokos csúcsértékeket. Némi csapadék azért még úgy néz ki, hogy kilátásba lett helyezve. Frontmentes KED lesz, azért ezt piros betűvel valóban jegyezzük fel. Úgyhogy most elvileg senkinek nem fájhat semmije. Legalábbis az időjárásra nem foghatjuk. Közepesen felhős, olykor napsütéses, és mégis csapadékos idő lesz, úgyhogy igazán szeszélyes, változékony, és hát lesz itt minden így június 2-án. Szóval KED van, épp hogy elindult a hét, kitartás mindenkinek, SMS és Viber számunkon pedig tudtok információkat küldeni, 0623163000, bármelyre is jártok, legyetek óvatosak, türelmesek, és közben informáljátok bennünket. Jönnek természetesen a jó zenék is itt a Sunshine FM, mert nem is olyan sokára, majd Joel Corey-val a Head and Heart is itt lesz, előtte viszont ő már Zara Larsson, David Guettával.

Turn the Lights Off, Kató dala szól 2010-ből, egy olyan korból, amikor még nem létezett TikTok, és hát 15 év kellett, hogy a felvétel beérjen. Szóval, hogyha most csináltál egy zenét, és még nem sikeres, akkor csak idő kérdése, elképzelhető, hogy másfél évtized múlva az lesz. Úgyhogy a TikToknak köszönhető a felvétel sikere. Na, és hogy az minek köszönhető, hogy az üzemanyagárak mától akciósak, azt nem tudom, de egy biztos, hogy 12-12 forinttal csökkent a benzin és a gázolaj beszerzési ára is, ami az egy nagyon jó hír, úgyhogy akció van a kutakon, aki teheti, rohamozza meg őket. A védett árak maradtak, a 95-ös benzin az jelen esetben már 630 környékére is bekúszott, míg a gázolaj is nagyjából egy ilyen 645 forintra tehető. Egy átlagárat mondtam. No, kérem szépen, folytatódik tovább a munkálat például Nyíregyházán a Stadion utca környékén, ott a Hímesnél a körforgalom építése, úgyhogy továbbra is forgalomkorlátozásra kell, hogy számítsatok, de hát egyéb helyeken is történnek azért, és zajlanak dolgok. Többek között az M3-as autópálya a hónap végéig egy bizonyos csomópontja, vagy lehajtóága az le van zárva. Itt a Vaja-Mátészalka a csomópontról van szó, szóval a térség településeit a 41-es főúton, illetve a 49-esen tudjátok majd elérni. Aztán még mindig aszfaltozási munka a 38-ason, itt Virányos és Tisza-Nagyfalu között kell nagyobb menetidőre számítani, illetve jelzőrök irányítására. Természetesen nálunk pedig jó zenére. Itt van az Out of My Head, egy új kedvencünk. Oh.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Súlyos politikai zsákmány szerzésnek tartja az eltávolítását. Kitiltaná a telefonozást a parlamenti ülésekről a Tisza. Magyar Péter Varga Mihállyal egyeztetett a gazdaságról és az uniós pénzekről. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Politikai zsákmány szerzésnek nevezte Súlyog Tamás köztársasági elnök azt, ahogyan a kormány az eltávolítását tervezi. Az államfő hétfőn a Sándor palotában egyeztetett Magyar Péter miniszterelnökkel és az igazságügyi miniszterrel, miután nem mondott le a korábban megjelölt határidőig. Súlyog szerint nincs alkotmányos indoka annak, hogy távozzon, ezért az alaptörvény betartására tett esküje miatt nem tesz eleget a felszólításnak. Úgy látja, a kormány személyre szabott jogalkotással módosítaná az alaptörvényt, ez pedig alkotmányos válságot okoz és ronthatja Magyarország nemzetközi megítélését is. Magyar Péter a találkozó után azt mondta, nem személyre szabott jogalkotásról van szó, hanem a jogállam helyreállításáról. A miniszterelnök szerint Súlyog eltávolítása körülbelül egy hónapot vehet igénybe. A Tisza kezdeményezi fogja, hogy a képviselők ne telefonozhassanak a parlamenti ülések alatt, erről beszélt Magyar Péter az országgyűlésben. A miniszterelnök Bújdosó Andrea a napi rendelőti felszólalására reagált, amelyben a Tisza frakció vezetője azt mondta, a választóktól nem kormányváltásra, hanem rendszerváltásra kaptak felhatalmazást. Bújdosó arról is beszélt, hogy a politikának a hétköznapi problémákkal kellene foglalkoznia, és azt kérdezte a képviselőktől, ki beszélt az elmúlt napokban személyesen a választóival. Magyar Péter válaszában azt mondta, sok minden másként működne a parlamentben, ha nem lehetne ülés közben telefonozni. Hozzátette, azt kéri a képviselőktől, hogy egymást és a választókat is tiszteljék meg valódi kérdésekkel. Magyar Péter miniszterelnök Varga Mihály jegybank elnökkel egyeztetett a magyar gazdaság helyzetéről, az uniós forrásokról és a korrupció ellenes intézkedésekről. A kormányfő szerint konstruktív és előremutató megbeszélés folytattak, amelyen tiszteletben tartották egymás felelősségi köreit. Magyar Péter arról tájékoztatta a jegybank elnököt, milyen lépésekkel hozná haza a kormány az uniós forrásokat és hogyan használná fel azokat átláthatóan a gazdaság versenyképességének erősítésére. Kiemelten említette a hazai kis- és középvállalkozásokat, valamint a családok, a vállalkozások és a befektetők bizalmának erősítését. A miniszterelnök szerint a kormány stratégiai partnerként tekint a Magyar Nemzeti Bankra, miközben tiszteletben tartja annak függetlenségét. Az egyeztetésen szóba került az MNB ügyben indult büntetőeljárás és a polgári perek állása is. Több százmillió forint értékű bűncselekményekből származó vagyon derítettek fel magyar nyomozók egy nemzetközi vagyon visszaszerzési akcióban. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodája az Európollal közösen vett részt a május közepén tartott műveletben, amely 31 országot érintett. Az akció során bankszámlákat, vállalatokat, kriptotárcákat, járműveket és ingatlanokat azonosítottak. Magyarországi büntetőeljárásokhoz kapcsolódva külföldön több járművet is megtaláltak, ezek összértéke közel 100 millió forint. Emellett több tucat bankszámlát, 1 millió eurót érő hajót és gazdasági társaságokat is beazonosítottak. A hatóságok szerint az akció új információkat adott a pénzmosás és a pénzügyi bűncselekmények módszereiről is.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: A pollenterhelés ismét felerősödött térségükben is. Az eperfafélék, a bálványfa és a hárs jellemzően alacsony, azonban a fenyőfélék és a pázsütfőfélék pollen koncentrációja országosan magas. Mindemellett elvonul a front, legfeljebb enyhébb hidegfronti tünetek jelentkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Nagy Bogi, de és jól leszek újra a Sunshine-ben, 6 óra 40 perc van. Jó reggelt, úgy néz ki egyébként, hogy ma már jobb idő lesz, mint tegnap volt. Némi csapadék azért van, magas UVB-sugárzás, azért az nem mindig olyan jó hír. A 26-28 fok viszont annál inkább, talán egy kis 5 mm-nyi csapadék jöhet itt térségünkbe. A következő napokban pedig már ez elenyésző lesz, és egy ilyen kiegyensúlyozottabb felhős időszaknak nézünk elébe, legalábbis az időjárás előrejelzés szerint. Na hát abban meg aztán sose lehet megbízni, úgyhogy egyelőre ennyi, a mai 26 fokot szerintem eltárolhatjuk. És hát azt az információt is, miszerint Debrecen 5 Malom utcában aszfaltozási munka kezdődött nagy felületen, csak úgy, mint a Harsona utcában, úgyhogy itt is nagyobb menetidővel kell készülni, de szintén zenész a Kolónia utca és a Zöld utca is, Debrecenről van szó. Közben pedig Nyíregyházán is zajlanak a felújítások, útrekonstrukciók, úgyhogy bármelyre is jártok, legyetek türelmesek és óvatosak, és nézzetek utána például a MÁV menetrendnek, ugyanis érdemes tájékozódni csatlakozási időről, indulási időkről, mivel pályakarbantartási munkálatok miatt Szerencs és Nyíregyháza között augusztus 29-ig a vonatuk helyett pótló buszok közlekednek. Bármilyen egyéb további információra lenne szükségetek, előbb szerintem nézzetek rá a sunshine.hu-ra, mindent meg fogtok találni, amire csak szükségetek lehet. Itt pedig a jó zenéket, nem sokára majd Alexandra Stennel, a Mr. Saxobittel tekerjük vissza az idő kerekét egy jó másfél évtizeddel. Közben pedig megérkezett Rehab is Mufasával, és érkezik a Believe, lendületes szuper reggelt.

Walk with me, Felix Jandal, a szól 10 percet 7 előtt, ez még mindig a Sunshine FM, további szuper reggelt mindenkinek. Kedves Kármének, Aniták, benneteket szeretettel köszöntünk, és hát nagyon köszönjük a 12 forintos üzemanyagár csökkenést is, na nem nektek, hanem úgy általában így az ételen keresztül azoknak, akik tettek erről, úgyhogy akció a benzinkúton, 12-12 forintos csökkenés, benzin és gázolaj tekintetében is. Úgyhogy a múlt héten is, és az előtti időszakban is már azért a csökkenés volt jellemző, az elmúlt időszakban az 60-80 forintokat csökkent, szerintem egyébként ez ilyen tartható állapot lenne sokak számára, úgyhogy nagyon jó az irány, csak így tovább. Közben pedig bármelyre is tartotok, lassan azért elkezd majd gyűrűzni a csúcsforgalom, úgyhogy mindenképpen legyetek türelmesebbek, főleg azokon a szakaszokon, ahol munkavégzés zajlik, így például a 38-as számú főúton, vagy éppen az M3-as autópálya, vagy a Máté szak a csomópont lehajtójánál. No, hát egyébként információkat természetesen adhattok nekünk, akár élőszóban is 0623163000, ez egy információs vonalunk, ezek pedig itt a jó zenék, a friss hírekig, például egy Ewing Moretti, vagy éppen a Maroon 5 One More Night, ezekkel készültünk. Napsütéses szép reggelt mindenkinek, ez a Sunshine FM.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöst szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt.
0: Zene, kultúra, Debrecen.
1: Ez a mi városunk.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Hát a reggeli csúszforgalom beindult. A nagyállomásnál lévő Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében hatalmas a forgalom, és ez ráhatással van egész az Árpád térig, tehát nagyon nagy dugóban közlekedünk, inkább állunk. 33-as bevezető szakaszán is nagy a torlódás, illetve még a Nagyerdei körúttal kapcsolatban mondanám, hogy ott munkálatok, aszfaltozási munkálatok miatt nagy a torlódás, tehát ezeken a helyeken, illetve az egész város területén menjünk nagyon-nagyon óvatosan, körültekintően vegyük figyelembe az útlátási forgalmi viszonyokat, hogy ne kelljen későbbiek folyamán balesetről beszámolni.
1: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jelentősen javultak a közbiztonsági mutatók Hajdú-Biharban. Tárkányi szerint ki kell vinni a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőről. Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos rollerekre. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Tovább javult a közbiztonság Hajdú-Bihar vármegyében 2025-ben hangzott el a vármegyei közgyűlés ülésén. A rendőrség beszámolója szerint a regisztrált bűncselekmények száma több mint 17%-kal csökkent az előző évhez képest, Hajdú-Böszörmény térségében pedig csaknem a felére esett vissza. Kevesebb lett a lopás, a betörés, a lakásbetörés és a rablás is, miközben a felderítési eredmények országos összehasonlításban is kiemelkedőek. A rendőrség szerint 100 ezer lakosra vetítve Hajdú-Biharban történik a legkevesebb bűncselekmény az országban. A közgyűlésen szó esett az online csalások növekvő számáról, az elektromos rolleresek és ételfutárok közlekedési problémáiról, valamint a mezőgazdaságot sújtó aszályról és munkaerőhiányról is. A szakemberek hangsúlyozták, a jövőben a víz megtartás kulcs szerepet játszhat az alföldi térség mezőgazdaságának fenntarthatóságában. Tárkányi Zsolt szerint nincs helye a Debrecen Drive-nak a Nagyerdőn. A Tisztapárt debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta, a természetvédelmi területen nem lenne szabad gumiabroncsokat füstöltetni, nagy teljesítményű járművek zaját és kipufogó gázokat beengedni, különösen egy klinikai és egy szociális otthon közelében. A politikus szerint érthető, hogy a gyerekeket érdeklik az autók, motorok és kamionok, de a felnőttek felelőssége, hogy ne tegyék természetessé számukra a zöld területek ilyen használatát. Tárkányi Zsolt azt is kifogás, hogy a városvezetők jelenlétükkel támogatják a rendezvényt. Azt reméli, hogy a szervezők jövőre más helyszínt találnak a programnak, mert szerinte a Nagyerdőnek inkább a csendről, a piknikezésről, a kerékpározásról és a természetjárásról kellene szólnia. Egyre több személyi sérüléses balesetet okoznak az elektromos rolleresek Magyarországon, és Debrecenben is nő a probléma súlya. Egy friss felmérés szerint tavaly országosan több mint 600 ilyen baleset történt, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest. Debrecenben a rendőrség 2025-ben 19 olyan balesetet regisztrált, amelyben e-rolleres is érintett volt. A szakemberek szerint a gondot részben a sebesség, részben a közlekedési kultúra hiánya okozza, mert a rollereseket sokszor nehéz időben észrevenni. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az e-rolleresekre is vonatkozzanak a kressz szabályai, a piros lámpánál pedig meg kell állni, a zebrán pedig le kell szállni, és tolni kell az eszközt. A járdán közlekedni tilos, mégis sokan ott használják a rollert, ami különösen veszélyes lehet a gyalogosokra. Újabb kérdéseket vett fel a debreceni Kátul akkumulátorgyár mellett talált úgynevezett zöld víz ügye, amiket pécsi anyák a Környezetért Egyesület által vitt mintákban. Egy nemzetközi labor több az akkumulátorgyártásban használt anyagot, köztük NMP oldószert, valamint nikkelt, lítiumot, mangánt és kobaltot mutatott ki. A civil szervezet szerint ez arra utalhat, hogy a gyár technológiai rendszeréből származó szennyeződés kerülhetett a külső csatornába. A Kátul ugyanakkor azt közölte, hogy a hatóság által vizsgált mintákban nem talált NMMP-t, ezért az akkreditált labor eredményeket tekintik hitelesnek. Az ügy a debreceni közgyülésen is napirendre került. Pap László polgármester a legszigorúbb vizsgálatok lefolytatását sürgette, és támogatásról biztosította az ellentmondások tisztázását. Közben a Tisza-debreceni országgyűlési képviselője soron kívüli vizsgálatot kezdeményezett, a kormányhivatal pedig 1 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A Az áporok, zivatarok maradnak a folytatásban is városunkban, a maximumok viszont jól alakulnak, 23-29 fokot is mérhetünk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozunk.
1: My name is Benson Boone.
2: Yes,

0: most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 7 óra 13 perc van, türelmes autózást kívánok mindenkinek. Baleset történt sajnos a 4-es számú főúton, Nyírpazonynál, a Kabalási elágazásnál. Rengeteg beszámoló érkezett már onnan, busz és terepjáró ütközött, és állítólag a busz még zárja a kereszteződést is, és rálóg a kerékpár sávra, úgyhogy ezekre kell számítani, illetve borzasztóan nagy menetidőre, szóval van, aki alig tudott kifordulni például onnan. Mindez tehát a nyírpazonyi Kabalási elágazásnál történt, ahol busz és terepjáró ütközött a 4-es számú főúton. A segítség egyébként ott van, rendőri intézkedés, terelés, illetve forgalom korlátozás. Mindenképpen ez a következő időszak, amire számíthattok, úgyhogy nagyobb menetidőre kell készülni, aki a 4-esen a városba befelé tart, tehát Nyíregyházára a Kabalási elágazás környékéről. Közben természetesen szólnak a jó zenék is, szóljatok hozzá ti is, akár egy-egy útinformációhoz az adott dolgokkal, 0-23-16-3000. Jön nem is olyan sokára, majd a Panic at the Disco, itt lesz a One Republic is, vagy éppen a TikTokon nagyot ment Disco Lines.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Gyorsan terjed az e-cigaretta a fiatalok körében. Hegedű Zsolt szívtelennek nevezte a szívhangrendeletet. A többség visszavonna az LMBT jogokat korlátozó szabályokat. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Egyre gyorsabban terjed az e-cigaretta és más nikotin termékek használata, főként a fiatalok körében. Erre figyelmeztet egy nemzetközi felmérés, amelyet az Országos Korányi Pulmonológiai Intézet koordinált. A kutatásban résztvevő tanárok csaknem fele egyes országokban pedig több mint 60%-a azt tapasztalta, hogy az elmúlt két évben nőtt a nikotin termékeket használó diákok száma. A szakemberek

0: Az ő társadalmi és erkölcsi szempontból is fontos. Hegedű Zsoltot, a Mi Hazánk képviselője, a Covid károsultakról is kérdezte. A miniszter válaszában közölte, hogy kivizsgálják a járványkezelés hibáit, köztük a Sinopharm vakcinák beszerzését és gyorsított engedélyezését, valamint a lélegeztetőgépek vásárlását. Hegedűs ugyanakkor hangsúlyozta, az oltásokba vetett bizalmat meg kell erősíteni. Azt mondta, nincs teljesen kockázatmentes gyógyszer vagy vakcina, mellékhatások előfordulhatnak, kártalanításra pedig a jelenlegi szabályok alapján is van lehetőség. A magyarok 57%-a visszavonna az elmúlt években elfogadott az LMBT emberek jogait korlátozó intézkedéseket, derül ki a Medihen felmérésből, amely a háttértársaság megbízásából készült. A kutatás szerint sokan ismerik az olyan változtatásokat, mint az úgynevezett gyermekvédelmi törvény, az örökbefogadás szigorítása vagy az LMBT témájú gyűlések tiltása. A válaszadók 68%-a támogatná, hogy azonos nemű párok házasságot köthessenek és gyermeket fogadhassanak örökbe, míg a mesterséges megtermékenyítés lehetőségét 71% biztosítaná számukra. A felmérés szerint a társadalom 79%-a úgy véli, az állam feladata fellépni az LMBT embereket érő hátrányos megkülönböztetéssel szemben. Az eredmények ugyanakkor jelentős különbségeket mutatnak a különböző politikai táborok szavazói között. Lemondott a CÖFCÖK a kuratóriumi elnöki posztjáról Csizmadia László, aki 17 éven át vezette a szervezetet. A döntést azzal indokolta, hogy közel 80 éves és előre haladott kora miatt átadja a vezetést a fiatalabbaknak. A kuratórium ifjabb Lomnici Zoltánt, a szervezet korábbi szóvivőjét választotta meg új elnöknek. Csizmadia László ugyanakkor nem szakad el teljesen, tiszteletbeli elnökként és tanácsadóként továbbra is számítanak a munkájára. A szervezet közlése szerint az átadás átvétel a törvényi előírásoknak megfelelően megtörtént. Csizmadia azt is jelezte, hogy az elmúlt 17 év felelősségét vállalja, a váltás időzítését pedig az alapítványi elszámolások közzététele is indokolta.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Valuta információ a Sunshine FM-en.
0: Az MNB angolfont deviza középárfolyama az előző napok csökkenését követően erősödő tendenciát mutatott a forinttal szemben, míg az euró stagnált, a svájci frank gyengülő tendenciát mutatott, az amerikai dollár szintén tovább gyengült. Így az angolfontot 409, az eurót 354, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 303 forintos áron jegyezte a bank. Záporok, zivatarok a folytatásban, térségünkben több órára mindenhol kisüthet a nap, azonban záporokra, zivatarokra egyaránt számítanunk kell, a maximumok 27 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Ez Siren énekelt, ez volt az Ázizám, jó reggelt, 7 óra 43 perc van, megjött Dankó Laci is.
1: Jó reggelt, kis sokolom, hello.
0: Szia Laci, egy olyan témával érkeztem, ami teljes mértékben rád lesz szabva, autó, na, használt autó, és egy felmérés, egy kutatás, amiből kiderül, hogy a magyarok inkább újat vagy használtat vennének-e, de közben azért gyorsan egy kis információ morzsa, még mindig óriási a fennakadás Nyírpazonynál, a Kabalási elágazásnál történt baleset miatt, ahol egy busz egy terepjáróval ütközött, mindez a 4-es számú főúton, tehát Nyírpazonynál, a Kabalási elágazásnál van jelenleg is, úgyhogy hatalmas a torlódás, sok türelmet kérünk és kívánunk mindenkinek. Na és akkor kiderült egy 2800 fő bevonásával létrejött kutatásból, hogy a magyarok javarésze, legnagyobb része inkább marad a használt autónál, inkább marad a saját autójánál, mert azt ugye megbízhatóbbnak tartja, tudja, hogy mi az előélete, ő tartotta karban, már amennyire karban tartotta, mindenki nyilván egyébként saját kénye, kedve, igénye és pénztárcája szerint tartja karban az autóját, és nagyon kevesen vannak azok, akik azt mondanák, hogy a következő 2 évben például lecserélnék új autóra. Nem feltétlenül. Igazából a technológiát, meg az újításokat, azt szinte senki nem tolja el magától, tehát hogy nem erről van szó, hanem egész egyszerűen csak nem bíznak az új autóban, vagy egy másikban. Most ez egy olyan kérdés egyébként, hogy nyilván van egy autó, de azt mondod, hogy jó, oké, 5 millió forintot ér, lehet már cserélni kellene, de francia, meg mit veszek 5 millióból?
1: 5 millióból már nem sok mindent, ez a
0: akkor,
1: durva.
0: De akkor legyen 10 millió, vagy legyen, tök mindegy, 20 millió.
1: Na, és azt... milliókkal dobálózol. Azért szerintem ez is egy megfontolandó dolog. A másik, okay, tehát a másik dolog, pont tegnap néztem egyébként, olyan vagy, mint a Google, hogy követed ezek szerint, hogy mit néztem. Pisti van egy szerelős rác, aki egyébként debreceni származású, és ő kint él Finnországban, és ilyen videókat rak fel, ahogy éppen szereli az autókat. Most már autószerelőként dolgozik, először ilyen autodidakta módon csak szerelgette az autókat, de most már rendesen hivatalban is ezt
0: csinálja. Mindenki kerékcserével kezdi.
1: Igen, tulajdonképpen egy hobbiból. Én azt azért szeretem nézni, mert neki én azt látom, hogy megmaradt a munkája, a hobbija is, és lehet belőle néha tanulni, néha meg így a fejemhez csapok, hogy édes Istenem, Pisti, már megint mit csinálsz? Na mindegy, szóval ő arról beszélt, szinte ugyanez, amit te most elmondtál, hogy Finnországban az a trend, hogy a használt autópiacon inkább azokat a kiforrott, régebbi konstrukciójú autókat keresik, amik már bizonyítottak, amikről már tudják, hogy
0: amihez van bőven alkatrész, gondolom.
1: Igen, meg hozott is példát. Például volt egy Fiat Tipo, egy újabb típusú, és mutatta, hogy 2021-es 1000-es turbós motorral 12 000 euróba kerül, és a 2017-es, tehát kvázi 4-5 évvel idősebb, de 1.4-es stage-et, az is turbós, de csak egy kicsi turbóval ellátott, és már egy régebbi konstrukciójú motorral ellátott, és így öregebb autó is, az meg 13 000 euróba kerül, holott az ezresben csak 20 000 kilométer volt, a másikban meg 80 000 kilométer volt, mégis drágábban adták. Hát a Szívó 1.4-es 95 lóerős az meg szintén ilyen 9-10 000 euró körül volt, úgyhogy sokat futott kilométerrel, és hogy azt pillanatok alatt eladják.
0: És vannak ilyen elpusztíthatatlan motorok, amelyek egy ilyen jó 8-10 évet már ugye bizonyítottak, és aki egy kicsikét szemfüles is, és nem csak arra megy autóvásárlásnál, hogy de szép kék, akkor az valószínűleg ennek utána fog járni, de nyilván az új autóknál ezt nem fogod tudni, mert miközben, és erről is beszéltünk már, hogy azt mondod, hogy na én a német kiforrott konstrukciót veszem. Ja, vagy 6 országból van összerakva az a német autó.
1: Hát ez pontosan így van. Meg ugyanez, hát most már ott van a Stellantis csoport, mert mondják, én nem veszek franciát, de hát ehhez a csoporthoz már német márka is tartozik. Ugyanaz a motor van benne. Na mindegy, és azért becsapós a történet, igen, mert volt olyan pont például a Stellantis csoportnál, hogy az egyik motort megválasztották kétszer is az év motorjának, mert annyira jónak tűnt, környezetbarát, jól fogyaszt, stb. Majd néhány évvel később kiderült, hogy egyébként van egy komoly konstrukciós problémája, és ahogy ez kiderült, az autó tulajdonosok elkezdtek ilyen csoportokba tömörülni és beperelni a gyárat, hogy ez egy konstrukciós hiba, ugyanis lemállnak ilyen kis gumidarabok az égszíről, az bekerül az olajrendszerbe, eltömíti az olajrendszer.
0: Mert ez az olajon keresztül.
1: Az olajon, így van, ez az olaj. Ez
0: sokan használják egyébként.
1: Nekem is van ilyen is. Tehát, hogy, és amikor megvettem, akkor én is úgy voltam vele, hogy na hát ez egy
0: jó
1: motor, na tényleg nagyon jó a fogyaszt, stb. Vannak nyilván olyan szerviz dolgok, hogyha azt betartod, akkor meghosszabbíthatod sokkal az élettartamát, és akkor nincs vele probléma, ez például nem turbós, hogyha gyakrabban cseréled az olajat, tehát nem az előírt 30 ezres kilométerenként, hanem mondjuk 8-10 ezer kilométerenként lecseréled, akkor nincs ilyen probléma, mert kiderült, hogy az etanol, ami az üzemanyagban van, az keveredik valamilyen szinten az olajjal, ugyanis a konstrukció lényege ott az volt, hogy belefolyik egy pici, tehát a kicsit dúsítja hidegen a motornál a keveréket, hogy hamarabb bemelegedjen, hamarabb elérje az üzemi hőmérsékletet, ezáltal a környezet szennyezés utána kisebb legyen. Na most ez az etanol, ez kicsapódik, bekerül az olajba, és hogyha csak városban mész, akkor ott is marad. És utána ez megeszi a gumi szíjat, meg a tömítéseket. Hát nyilván
0: ami leperek belőle, mész, és akkor
1: igen, ha országúton mész, hogy autópályán, ez hamar kipárolog, és akkor nincs ilyen probléma. Tehát hogy az a lényeg, hogy vagy akkor százas üzemanyagot tankolsz, amiben kevesebb az etanol, vagy gyakrabban cseréled az olajat, és akkor már megelőzhető hát ez a probléma.
0: Szerintem alapvetően a 30 ezeres olajcsereperiódustól mindenkit távol tartanánk.
1: Hát attól mindenkit, igen.
0: Tehát hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezerenként.
1: Hát attól függ, hogy hol használod, ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználódik. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik, szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak, nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
0: Amikor még adtak rá az anyagokra,
1: igen,
0: is.
1: Mint ez a 100%-ig fröccsöntött műanyag.
0: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
1: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban ezt azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlag embernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
0: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
1: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
0: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
1: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, de milyen pólósz, ez milyen címkét várjunk rá.
0: Volt egy ilyen kérdés is, hogy ön szerint a 2025 után gyártott autók is képesek lesznek 25-30 évig üzemben maradni?
1: Látod, ez is milyen fura kérdés, tehát azt mondjuk, hogy hát az örök élet, meg plusz egy nap, meg golyóálló, meg mindenféle jelzőkkel illetnek bizonyos márkákat.
0: Hát az a Lada.
1: Hát, de a Lada milyen volt, hogyha visszagondolsz. Tehát azért egyrészt korán sem mentünk annyit egy Zsigulival, mint ma egy autóval, tehát ha már valamelyik Ladában 100 000 kilométer volt, akkor ott már ment a dugattyú, meg henger felújítás, meg a minden.
0: De hülye vagy, te hova mentél, te menekültél?
1: Igen, tehát hogy
0: ez... 10 év alatt 100 000 kilométer.
1: Igen, tehát hogy most sokkal többet megyünk az autókkal, sokkal több ugye nyilván az autópálya, a hosszú utazás, a mindenféle, de egy hosszú utazás, például van egy autóban 200 000 kilométer, de azt mondjuk szinte végig autópályán tették meg, az lehet, hogy jobb állapotban van, sőt biztos, hogy jobb állapotban van, mint a másik, ami csak 50 000-et ment, de azt mindet várom.
0: Igen, nem győzzük hangsúlyozni, hogy ne kilométert vegyetek, hanem állapotot.
1: Oké, csak utána meg el is kell adnod azt az autót.
0: És utána megint egy olyan helyzetben találod magad, hogy na, igen, van ez a kilométerfét is az
1: így
0: embereknek.
1: Van. Mi is mindig ezt mondjuk, igen, és mégis mindig bennem van, hogy oké, ott van, 200 000 kilométer van az autóban, és jó állapotú, stb. Na de még mész vele 3-4-5 évet, lesz benne már 300 000 kilométer, na akkor már nehéz azért vevőt találni rá, akkor az tudod, hogy be fogod bukni. Mert hogy Magyarországon akkor is a kilométer számít, még mindig. Hiába mondod, hogy ez jobb állapotú, mint a másik.
0: Igen, meg ugye az is bennem, hogy 200 000 fölött már előjönnek olyan hibák, amik korábban ugye nem jöttek volna elő, meg már cserés lesz. Ez is.
1: Szerencséd van, már pont megcsinálták.
0: Vagy.
1: Mert olyan is van, hogy mondjuk 200 000 környékén már kicseréli a kettős tömegű lentkereket, meg a nem tudom mi, amik nagyon drágák, és aztán utána. De például Finnországban sokkal olcsóbbak a dízelautók, ezt is Pistitől tudom, hogy ott a benzineseket keresik. És azt mondja, hogy nem nagyon szeretik, egyrészt azért, mert télen mínusz 27 fok van, és egy dízelautó, hát vagy beindul, vagy nem, vagy mennek vele, vagy nem, mire bemelegszik, és a többi, és a többi. Tehát, hogy a benzinesnek a fenntartása is olcsóbb, mint a dízelnél. Tehát ez országonként változik. Magyarországon én úgy látom, azért kedvelik még mindig a dízelautókat a kisebb fogyasztás miatt, de ha arra költeni kell, akkor viszont az zsebben nyúlósabb.
0: Igen, hát mindenki eldöntheti magának. Szóval a válaszadók, a 2800 válaszadónak az arányát mondanám, hogy ugye a kérdésre, hogy 25-30 évig is üzemben maradnak a 2025 után gyártott autók, azt mondja a 15%-uk, nem tudom, nem is értem, miért adnak ilyen választ. Az igen, az annyira elenyésző, hogy az mérhetetlen, és a nem válaszra érkezett 80%.
1: De hát ezt meg,
0: de ezt nem tudjuk megjósolni,
1: ki tudja. Tehát én szerintem...
0: Inkább ez csak a bizalmatlanság jele.
1: Egy zsírúj, nagyon megbízható autót is 2 év alatt úgy gatyával lehet hajtani, hogy utána kidobod a szemétbe, mert üveghangon mész, rögtön hidegen, stb.
0: Pizzafutár vagy.
1: És akkor utána jönnek a fórumok, minden, hogy hagyd az autó is, hogy így rossz, úgy rossz. Most olvastam pont motorokról, hogy bezzeg az én megbízható japán motorom, meg azok az új kínaiak, de közben, hogyha meg egyszer találnak véletlenül egy olyan japán motort, ami tönkremegy, akkor meg rögtön jönnek, hogy ugye ez is tönkremegy, hát minden tönkremegy egyszer. Ez karbantartás függő, kézfüggő, lábfüggő, hogy hajtjuk.
0: Igen, nagyon sok mindentől függ, illetve hát attól is, hogy mit tudom, hol használjuk, melyik országban, milyen útviszonyok, milyen hőmérséklet, milyen páratartalom, és a többi. Például nekem azt mondták, hogy Németország északi részéről a tenger felől levegyek autót, mert hogy ott ugye a sózás és a hasonló dolgok.
1: Ausztriából se vegyél. Na akkor télen sóznak.
0: Akkor se onnan nem veszünk autót, irány bringázás.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggel, türelmes autózást. Mi újság Debrecen útjain, Horváth László gépjármű szakoktató a vonal végén, vele derítjük ki. Szervusz, jó reggelt!
3: Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit! A Erzsébet utcai útkereszteződés, ami a Piac utcával kapcsolódik, ugye ott nagyon-nagyon nehezen járható most az egész város, tehát ebből kifolyólag annak a folyamodványaként a Rakowski útig egészen az Árpád térig áll a kocsisor, vagy legalábbis lépésben tudunk haladni. Ugyanezt el tudnám mondani a 33-as számú főútvonal bevezető szakaszáról, mind a két oldalról egy-egy sáv járható, itt nagyon-nagyon figyeljünk. Új belépényként a VFS-i utat lezárták, és az körülbelül egy hónapig aszfaltozási munkálatok miatt az zárva, illetve még itt a Honvéd utcán tapasztaltuk utómunkálatokat. Balesetmentes közlekedést kívánnék mindenkinek.
2: Köszönjük a hasznos útinfókat Horváth László gépjármű szakoktatónak. Szép reggelt és jó utat mindenkinek.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Súlyos pedofil ügy tárgyalása kezdődött Debrecenben. Idén is keresik a városunkban az év civisházát. Egy hétig a motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Súlyos kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt folytatódik büntető per a debreceni törvényszéken. A hajdúbihari ügynek három vádlottja van, egy házas pár és a fiúk. Az ügyészség szerint a családban élő akkor még 5 és 12 év közötti lányok voltak a bűncselekmények sértettjei. A vádlottak nem ismerték el bűnösségüket és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról, ezért az eljárás bizonyítással folytatódik. Az ügyész az elsőrendű vádlottra 15 év, feleségére 11 év, fiúkra pedig 10 év fegyházbüntetést indítványozott beismerés esetére. Mindhárman letartóztatásban vannak. A kiskorú sértettek védelme miatt a tárgyalászást ajtók mögött zajlik, nyilvános csak az ítélethirdetés lesz. Idén is lehet pályázni az év civisháza díjra Debrecenben. Az önkormányzat 2026-ban is meghirdette az elismerést, amelynek célja a város építészeti hagyományait és a civis identitást őrző épületek bemutatása és díjazása. A pályázatra olyan régi jellegű lakó épületekkel lehet jelentkezni, amelyek a történeti városképet erősítik, ugyanakkor a mai igényeknek is megfelelnek. Fontos szempont az építészeti és telek használati minőség, az utcaképi megjelenés, a folyamatos karbantartás és az érték megőrzés is. Felhívás a jó példák bemutatásával szeretné ösztönözni Debrecen épített örökségének védelmét. A pályázatokat július 31-ig lehet benyújtani. Fokozott motoros ellenőrzés indult Hajdú-Biharban is. Az akció június 1 és 7-e között zajlik a Roadpol európai Two Wheelers programjához kapcsolódva. Az egyenruhások elsősorban a két kerekű járművek biztonság és műszaki állapotát, valamint a szabályos közlekedés vizsgálják. Ellenőrzik a bukósisak meglétét és a helyes használatát, a láthatósági ruházatot, a világító berendezéseket, valamint a rendszámtáblák, a szabályos elhelyezését és olvashatóságát. A rendőrség külön felhívja a figyelmet a gumi abroncsok állapotára, mert a kopott abroncs komoly baleset veszélyt jelenthet. A rendszám eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekmény is lehet. Az utólag átalakított kipufogóknál pedig a zaj és környezetvédelmi előírások betartását is ellenőrizhetik. Jó ütemben halad Debrecen idei útfelújítási és útépítési programja. A város 2026-ban közel 2 milliárd forintot fordított nagyfelületű útfelújításokra és új utak építésére. Az éves tervben 31 nagyfelületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel. Ezek közül több helyszínen már befejeződött, vagy jelenleg is zajlik a kivitelezés. Új utak is készülnek, a Halastó utcában térköveznek, a Tőr és a Seregi utcában pedig már befejeződött az útépítés. A város üzemeltetés szerint a kedvező időjárás is segíti a munkát, a lokális javítások pedig egész évben ütemezetten folytatódnak. Közös összefogással szépültek meg az 1944-es debreceni bombázás áldozatainak sírjai a debreceni köztemetőben. A megvárt diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadi sírkarbantartó programjához, és a 15x3-as parcellát gondozták, ahol a június 2-ai légitámadás áldozatai nyugszanak. A támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légi csapása volt, és a megvárt akkori épületét is érintette. Az iskola történetéhez egy másik tragédia is kapcsolódik. Szeptemberben egy újabb bombázásban halt meg Olá István tanár, aki két diákját védve vesztette életét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: városunkban a folytatásban jó, ha nálunk lesz még az esernyő, záporok, egy-egy zivatar a folytatásban is kialakulhat, a maximumok 27 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Pontosan 8:49 van, további szép reggelt mindenkinek, remélhetőleg most már mindenki beért oda, ahova szeretett volna, vagy ha úton is van, akkor tud haladni, nem úgy, mint ugye a csúcsforgalom idején 7 és 8 óra között, amikor például a 4-esen Nyírpazonynál történt baleset miatt nagyon lassú volt a haladás. Ha arra jártok, akkor adjatok már beszámolót, hogy a kabalási elágazás járható-e már. Köszi előre, és SMS és Viber számunk az rendelkezésre 0-20-3-16-3000. Percekkel ezelőtt kaptunk egyébként egy új kihívásról egy beszámolót, ami miatt sorra kerülnek fiatalok kórházba. A TikTok kihívás ez esetben is egy ilyen veszélyes dolgot próbál ráerőltetni a fiatalokra. Amerikában történik, de hogyha Amerikában megtörtént, akkor ugye félő, hogy ide is begyűrűzik kis hazánkba, Európába is, mert ugye hát annak, ha valami megjelenik Amerikában a TikTokon, ugye nem sok idő kell, hogy a tengeren átjöjjön ide, és már itt is meg lesz a baj. A kihívás arról szól, hogy fiatalok veszélyesen nagy mennyiséget vesznek be bizonyos vén nélkül kapható allergiagyógyszerekből, mivel állítólag hallucinációkat okoznak, vannak azonban más ennél sokkal veszélyesebb hatások is. Azt gondolom, hogy a gyógyszer túladagolás lesz itt az, ami főleg ugye problémát idézhet elő. Ez a Benadryl kihívás, ha valaki esetleg már találkozott vele, szóval erre ösztönzi a fiatalokat. Nagyon résen kell lenni manapság a szülőknek, hogy milyen baromsággal üti el az időt a gyerek.
2: De komolyan, tehát aki ezeket kitalálja, az nem gondol ebbe bele, hogy ennek milyen következményei lehetnek? Tehát aki először ezt a videót elkészítette, feltette, belegondolt abba, hogy lehet, hogy a világ különböző részein hány gyerek halhat ebbe bele?
1: Hát Laci, te, ez most ugye költő volt ez a kérdés. Ugye költői volt a
2: kérdés.
1: Én nem
2: is értem. Amikor a mai világban arról beszélünk, hogy már minden tilos lassan, meg már mindent szabályoznak, és ha te egy meccs közben felveszel egy jelenetet, ahol szól a háttérben a zene, a YouTube azonnal letölt, vagy letilt, mert már szerzői jogokat sértesz. Azért nem tilt le, hogy egyébként gyilkosságot, vagy akármit érhetnek el vele?
1: A minap két videót is ki akartam posztolni, amiben szerintem semmi olyan nem volt, ami ne fért volna el, és közösségi irányelveket sértett volna. Egyiket sem hagyta, hogy kirakjam a TikTok. Akkor ezt mi a búbánatos tökömnek hagyja?
2: Hát, hogy akkor ezt miért nem tiltja le?
1: Tehát, hogy én ezt értem, hogy vannak felelőtlen emberek, gyerekek, fiatalok, mert azt gondolom, hogy ez amíg a világ, ez mindig is így lesz, de hogy nem kell követni, nem kellene egyébként engedni a platformnak. Tehát itt hát igazából a platform sem felelőssége az, ami óriási, mert a platformnak kell okosabbnak lenni a többi ilyen hülye agyalágyultnál, akik ezeket megcsinálják. De tudod mit? Csinálja meg. De a többinek lenne annyi esze, hogy nem követi.
2: Így van.
1: De nincs,
2: mert ugye ezt látja, meg hát egymást belekergetik a hülyeségbe, de ha nem látná, akkor nem is lenne. Emlékszel, nem tudom, melyik volt szintén ilyen állatsága, amikor a fahéjat kellett letütőzni.
1: Az.
2: Szóval is belehaltak, nem tudom hányan, meg súlyosan megsérültek, meg Isten tudja, milyen következményei lesznek.
1: Meg felszív az orrával az óvszert, amitől megfulladt.
2: Igen, tehát hogy gyerekkorunkban mi is csináltunk őrültségeket.
1: Pedig az óvszer nem erre van, hanem meg kell tölteni vízzel és kidobni a tizedikben.
2: Igen, ezt megtanultad. Látod? Ügyes vagy. Jól van. Tehát, de egyébként ez is vicces, hogy a 80-as évek végén, vagy 90-es években volt egy rakás ilyen óvszer reklám, mert akkor ugye az észnek még nem volt meg az ellenszere, nem tudták gyógyítani, és láttál tévében rendesen olyan reklámokat, ahol elmondták, hogy ezt mire kell használnod, és akkor te, mint gyerek, már ebben nőttél fel. Most már nem látsz ilyeneket. Tehát nyilván nem is kell, mert már tudja magától, vagy azt mondom, hogy tájékozottabb, mint az apuka meg az anyuka.
1: Hát helyek közel, igen. Tehát a 10 éves fiúhoz, ha leül apuka, akkor utána egy percen belül fel is állhat onnan, mert hát itt nekem nincsen semmi
2: igen,
1: dolgom.
2: De hogy ezeket, akik kitalálják, és utána ebből videót csinálnak, meg megosztják, ezt nem értem. Volt ismerősöm, akit letiltottak például fél évig azért a Facebookról, mert a gyerekéről felkerült egy videó, ahogy éppen tisztában teszi a saját gyerekét, és akkor azt mondták, ez már gyermekpornográfia. Tehát, hogy azért legyen már határ, nem sok minden látszott egyébként azon a képen, tehát azon a fotón. Nyilván, ha akarod, akkor oldalról pucér volt a gyerek, tehát.
1: Hát, hogyha
2: de nem látszott semmi.
1: Valakit a szaros pelenka lázba hoz, akkor.
2: Igen, tehát hogy nem is értettem ez sem, de mindegy legyen. Oké, de azért fél évre letiltani, az már megint egy határeset, de az, hogy itt meg mások életével játszol, és simán mehet.
1: Itt leginkább a 16-18 éves közötti korosztály az, ami érintett, de 20-22 éves fiatal felnőtteket is láttunk, akik ugye megcsinálták ezt a kihívást, és akár rosszul is lettek, tehát hogy itt a kihívás ugye arra ösztönzi az embereket, hogy nagy mennyiségben vegyenek vény nélkül kapható allergiagyógyszert. Itt 12 darab tablettáról van szó.
2: Még egy kicsit árulj el a részletekről, hogy kell bevenni, mekkora dózisban, mi, hogy...
1: Jó, és hogyha ezt rögzítenétek, akkor mindig a TikTok, mint álló felvétel készítsetek, tehát akkor állóban nem kell, hogy legyen más, aki ebben részt vesz, vannak nagyon jó állványok, tudunk is most mondani egyet, akciós például.
2: Imádlak, amikor így elmondod az összes trükköt, meg minden, hogyan kell átverni egyébként az embereket ilyen telefonos dolgokon, meg már megint találtam egyet.
1: Hát ott segítünk, ahol tudunk.
2: És olyan érdekes, hogy aki ez eddig ez nem jutott el, most már pontosan tud mindent.
1: Igen, azért hallgatják az emberek a keltetőket, edukatív. Szóval 12 tablettát vesznek be, már majdnem úgy fogalmaztam, hogy kell bevenni a siker érdekében. Azt mondja, annál a gyógyszer halucinációt, ja igen, hogy gyógyszer halucinációt is előidézhet, aki 12 tablettát bevesz. Amúgy normál körülmények között 6-12 éves gyermekek számára 24 órán belül legfeljebb 6 tabletta szedhető be. Míg a 12 éven felüliek esetében maximális dózis 12 tabletta. Viszont ők meg egyszerre veszik ezt be, a napi adagot például. Igen.
2: De hát láttunk már ilyet, amikor így ilyen bulin versenyben ittak alkoholt, és abba is belehalt.
1: Bele. Mikor egy gyűjtőhelyében egy liter igen. sört pár másodperc alatt megivott, láttam.
2: Igen, vagy az is, vagy nem tudom ennyi, igen, töményet, és akkor utána a többiek hagyták ott aludni, hogy hát beájult és kész, csak közben ő alkoholmérgezést kapott, és abba belehalt. Tehát, hogy azért ezt érdemes átgondolni, még józan fejjel, hogy ennek milyen következményei lehet.
1: Igen, főleg itt a gyógyszer esetében okozhat izgatottságot, halucinációt, szapora szívverést, amely végül akár szívmegálláshoz is vezethet, mert ugye azt gondoljuk, hogy jó, hát ugye ez csak egy kis brahi, de ugye mindenkinek más a szervezete, másképp reagál rá, mint akár ugye itt az alkoholos esetre is. És hát itt fél év alatt több mint 100 páciens kereste fel a sürgősségi osztályt, emiatt a túladagolás miatt, és volt sajnos olyan beteg, aki meg is halt. Uh-huh. Tehát ugye ennyire, a veszély az mindig ott leselkedik ránk, főleg, hogyha még hülyék is vagyunk, akkor pláne. Ezért nagyon fontos lenne a szülői felelősség, mindazon túl, hogy például a TikTokot nem értem, hogy ugye hogy hagyhatta, hogy idáig elfajuljon. Tehát az, amikor már gyógyszer, drog, vagy valami ehhez hasonló próbál megmutatkozni a videóban, vagy erre való utalás, akkor ugye rögtön le kellene, hogy tiltsa.
2: Volt olyan időszak, amikor ugye a nyugtatóra alkoholt ittak, és akkor így olcsóban tudták kábulni, meg stb.
1: Nem mondod, ez működik? Hát ez jókor mondod, Laci. Hát, tudod, mi pénzzel ment arra igen, az elmúlt 30
2: évben? És volt, aki ebből üzletet csinált, messzemenként árulta a kocsma előtt. A cuccot a kocsmáros meg háborgott, mert mondta, hogy nincs fogyasztás. Hát nyilván nincs, mert egyfelest megittak rá, aztán utána bódult állapotba került. De volt
1: és olyan... hogy működött? Olyan volt, mint amikor a mise közben mennek, és...
2: Nem, oda
1: az ostját bekapdossák?
2: Hát megkérdezte, hogy akarsz-e olcsóban, és akkor ő adta 500 forintért a Isten szemenként. Isten. Majd utána ment a kórházba, és iratta fel ezt a gyógyszert, de hát nyilván szemet szúrt a kórházban dolgozó orvosnak is, hogy mi a bánatnak jön, és akkor mondta, hogy hát én nagyon stresszes vagyok, doktor úr, nekem nagyon szükségem van erre a gyógyszerre, írja fel, és akkor ő rájött két perc alatt, hogy mivel mesterkedik, és mondta, hogy miért maguknál a faluban még nincs ilyen automata. Nem, automata. És mondta, hogy persze, hát itt a másik faluban már rég felszereltek 3-4 ilyen automatát, és mindenki vehet. Komolyan, nagyon jó, mit kell csinálni, menjen be, hazamegy, keresse fel a polgármesteri hivatalt, beszéljen a polgármesterrel, és mondja el neki, hogy szeretnének ilyen automatát, hogy kihelyezzék.
1: Azt nem mondja, hogy én küldtem.
2: Nagyon jó, tehát köszönöm, doktor, és már rohant is. Hát nyilván hülyének nézték utána a polgármesteri hivatalban is, de ő vágta, utána rájött az orvos, hogy miben mesterkedik, és hogy ebből ő üzletet akar csinálni.
1: Na úgyhogy legyetek résen, drága szülők, mert most ugye a gyerekek lehet, hogy ezt nem hallják, ezt a felhívást.
2: Reméljük, de hát itt nem is gyerekekről volt akkor szó, a 18-22 évesek.
1: Igen, tehát azt gondolná az ember, hogy már nekik úgy van annyi eszük, csak szerintem addigra jön el az a kor, amikor viszont már van bátorságuk is ahhoz, hogy ezeket megcsinálják.
2: Meg már nagykorú.
1: Igen. Sajnos nem lehet ott az ember mindig mellette. Tény egyébként, hogy valahogy úgy kell nevelni a már kiskortól kezdve, hogy az ilyet lesöpörje. Tehát, hogy ne hagyja azt, hogy befolyásolható legyen, vagy a többiek ne tudják akár így nem tudom, akár bántással, vagy bármi mással ösztönözni, vagy rávenni, vagy ráerőltetni. Úgyhogy ilyen veszélyes dolgok vannak. Szerintem úgy általában a TikTok mint felület egy óriási veszélyforrás. Amerikában nem véletlenül volt az, hogy ugye folyton ment a húza van, a tiltsuk be, ne tiltsuk be, melyik államban tiltsuk be, hol engedélyezett. Már némelyik államban veszélyesebb, mint a fegyverhasználati engedély. Uh-huh. Úgyhogy na itt járunk. Bízunk benne, hogy Magyarországra ez nem gyűrűzik be, úgyhogy hülyeséget ne csináljátok, hogyha van rá egy mód.
2: Így van. De egyébként ezt a használati útmutatót Gabi majd kirakja a Facebookra. Pontosan hány szemet és miből kell bevenni, és honnan lehet beszerezni, nem ez csak vicc természetesen. Itt tényleg inkább a szülők figyelmét szeretük volna ezzel fel.
1: Igen, Tibi kérdezi, hogy akkor hogy is kell? sehogy nem kell, azt írja Színes, azért, mert a te videód megnézik pár százan, ezt a videót meg több tízezren, a pénzért mindent. Úgyhogy nekem mennem is kell, mert ebből így nem lesz több
2: százezer. Egy másik videót kell megcsinálnom.
1: Meg kell csinálnom. Úgyhogy köszi Színes az üzenetet. 8 óra 26 perc, ha nem sokára sportolunk, néhány jó zenét elengedünk, de a hallgatóinkat semmiképp.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek. Megérkeztek a Sunshine FM sporthírei, de melyek ezek, Laci?
3: Fantasztikus hangulatú meccsek voltak tegnap a futsal bajnokságban. A döntő is, meg a bronz meccs is óriási csatát hozott, és hát mondjuk speciál a Nyíregyháza-Újpest meccs nem óriási csatát, hanem inkább fantasztikus hangulatot és fantasztikus nyíregyházi győzelmet, mert hogy magabiztosan nyert a Nyíregyháza 7-2-re.
2: Az már azért nem kevés. Most akkor hogy állnak?
3: Egy-egy a párharc állása. És fantasztikus volt a hangulat a Continental Arénában, gyakorlatilag még az eredményjelző mögött is álltak emberek, tehát egy több mint 2000 néző. Rég volt ilyen, és hát ugye a spari szurkolók megjelentek a találkozón, és hát velük kiegészülve tényleg ilyen hátborzongató volt, ahogy a pályára léptek már a csapatok, és úgy tűnik, hogy ez egyrészt plusz motivációt adott a stúdiójátékosoknak, másrészt egy picit bénította az újpestieket, hogyha az első félidő után csak a 100%-os helyzeteinek a felét kihasználja a Nyíregyháza, akkor 6-1, de akkor még csak 3-1 volt, a második félidőben aztán beindult a henger, és magabiztosan nyerte a Nyíregyháza. Ez azt jelenti, hogy csütörtökön utaznak megint a csapatok majd Budapestre, jön az újabb összecsapás, és aztán egy hét múlva hétfőn újra a Nyíregyházán találkoznak a felek. A nyíregyházi klubvezetés úgy döntött, hogy akik tegnap érvényes belépőjeggyel rendelkeztek a találkozóra, és ilyen fantasztikus hangulatot varázsoltak, azok ezzel a jeggyel bejöhetnek majd, vagy bemehetnek majd ismét a mérkőzésre ingyenesen, illetve hát aznak a jegynek a felmutatásával. Úgyhogy ez egy nagyon szép gesztus.
2: Hát akkor legközelebb, mikor Nyíregyházán játszanak, akkor konkrétan itt a plafonról is csüngni fognak az emberek.
3: Főleg,
2: gondolom, ez a cél.
3: Ott már bajnokavatás lesz. Vagy lehet.
2: Hát lehet, hogyha Pesten győznek.
3: Így van, most. De hogyha nem győznek, akkor meg az Újpest lehet bajnok. Szóval, de hogyha a Nyíregyháza megnyerni azt a meccset, akkor bajnok lehetne, soha még nem volt döntőben sem a csapat. Most viszont ott van, és szeretne élni ezzel az eséllyel. A mérkőzés után rengeteg gyerek ment oda ki autogramot kérni, elekéket gyűjteni. Én úgy csodálkozva néztem, hogy van még hátra néhány mérkőzés, de hogy Maneka például, meg Hadnagy István úgy osztogatta a cipőit, hogy miben fognak játszani csütörtök. És akkor így mondta Lovas Norbert, aki egyébként debreceni, és ott él, és ő már volt bajnok a Berettyóújfaluval játékosként, edzőként volt, ez volt az első mérkőzés, amit a döntőben megnyert, mondta, hogy hát azért vannak még cipőik, ezek inkább azok, amiket már nem használnak. Mondtam, hogy hát érdekes volt, mert Maneka, aki mesterhármas lőtt a tegnapi meccsen, levette a lábáról, és már adta ki a cipőjét, tehát így reméljük, hogy azért marad még cipője.
2: Azért, mert futszában a mesterhármas az nem olyan nagy kunszt.
3: Hát azért Maneka személyében háromszor próbálkozott sarkozással, mire összejött a gól, tehát csak nem adta fel, elsőre még nem talált be, másodikra nagyot ment, és csak erőltette tovább, addig, amíg csak sikerült csalokkal.
2: Szerintem otthon, vagy a nézőtéren ott volt a család, és biztos volt ilyen bingó szelvényük. Azt mondja, legyen egy sarkazós, egy ollózós.
3: Igen. Na, ha már ezt említetted, Krajnyák Zsolt meg nem tud csak ollózós gólt lőni, úgy tűnik. Annak idején ő Nyíregyházán játszott, és lőtt egy fantasztikus gólt, ha jól emlékszem, a Nyírbátor ellen az a szezon gólja volt. Egy ollózós mozdulata. Tegnap ők a bronz meccsen léptek pályára a Veszprém ellen, ugye a Deac Veszprém mérkőzés, és hát ott is a drámai csata volt, jött a ráadás, a hosszabbítás, és akkor egy előreívelt labdánál Krajnyák Zsolt megint felugrott, és háttalálva kapnak ollózott egy gólt. Én nem tudom, edzésem majd egyszer, ha találkozok Zsoltival megint, akkor majd megkérdezem, hogy csak ez gyakorolja az egész szezon során, hogy kell háttalálva, ollózva a kapuba juttatni a labdát, vagy egyébként normál edzést is tartanak neki, mert hát ezt parádésan tudja.
2: Nem, szerintem az van, hogy hát figyeljetek, mindig úgy jön ide a labda, hogy nem tudok más kezdeni vele bármit is, akármit is, levenni nem tudom, elfejelni nem tudom. Igen. Valahogy így jön ki.
3: És
2: lépés.
3: Mindig jól jön ki neki, és 4-3-ra nyert a Deac, úgyhogy a párharc állás ott is 1-1. Úgyhogy az még megint nyitott, mindenki azt mondta, hogy jó, oké, már a Deac azzal kipipálta, hogy ott van a bronz meccsen, és ez már egy óriási siker, tényleg így van. Már most mondtuk azt, hogy haba tortán az, hogy a felsőházban játszanak. Már cseresznye a habon az, hogy most bronz meccset játszanak. Hát ha meg is nyerik a bronz meccset, mi lesz? Tehát már mit lehet a cseresznyére tenni még?
2: Legyet!
3: nem tudom elképzelni, de tényleg itt a keleti régió nagyon erős futszálban, és öröm volt nézni mind a két mérkőzést, úgyhogy gratulálunk a csapatoknak. Gratulálunk Kozák Lucának is, 12.66 az új országos csúcs 100 méter és gátfutásban. Megdöntötte Luca, 2022-es volt ez a csúcs, azt hiszem 12.69 volt eddig. Már többször ott volt a közelében, hogy megdönti az országos rekordot, de nem jött össze, most viszont összejött, úgyhogy szívből gratulálunk neki, és megérdemelt, jó teljesítmény nyújtott. meg is nyerte a futamát egyébként, ez egy nemzetközi verseny volt, de azt mondta, hogy sokkal jobban örül az időeredménynek, mint a futam győzelemnek, meg a verseny győzelemnek. Azért ez biztató.
2: Amúgy nem rossz eredmény, a 12.66. Gimiben futottam ugyanennyit, igaz, gát nélkül és 60 méteren.
3: Igen, majdnem ugyanaz. Igazából le lehet majd mérni, hogy 12.65 alá is be tudsz menni, csak akkor lejjebb kell vinni a távolságot.
2: Ilyen egyszerű.
3: Most is képes vagy bármikor 12.60-ra is, mondjuk 30 méteren.
2: Igen, mert régen ugye az ember 100 méteren ennyit és ennyit futott, most már 100 méteren csak 60-at ír.
3: Igen. Fociban zajlik az élet, jönnek-mennek az edzők. Ornyák Zsolt távozik a Puskás Akadémiától 7 év után, úgyhogy vele már ott nem találkozhatunk, viszont Borbé Balázsra találkozhatunk, csak már nem az Etú kispadján, hanem a Ferencváros kispadján, hiszen a bajnoki cím győztese, a bajnok Győri Etónak a vezetőedzőjét szerződtette a Ferencváros, miután Robi Kín lemondott a posztjáról, úgyhogy jönnek-mennek most már az edzők és a játékos ügyben is egyre több bejelentés várható a következő hetekben. Mint ahogy az MLS be is jelentette, hogy a hazai játékosok ügyében lesz változás a következő szezonban. Történt ugyanis, hogy a Ferencváros gyorsan igazolt úgy egy játékost Gomez személyében, aki egyébként argentin, de megkapta a magyar állampolgárságot pár hét után, és így már magyar szabályosnak minősült. Gyorsan változtattak ezen, egyébként a győrieket is érinti mindez. Csak az számít mostantól magyar játékosnak, aki a magyar válogatottban is bevethető. Az azt jelenti...
2: Ha annak, azoknak a szabályoknak megfelel.
3: Azoknak a szabályoknak, amik a FIFA előírásainak megfelelnek, az azt jelenti, hogy legalább 5 éve életvitelszerűen már abban az országban kell élnie. Nyilván ezzel Gomezt már ki is húztat például, illetve rendelkezik, mondjuk, vagy rendelkezik magyar felmenőkkel, mert akkor ugye lehet hamarabb honosítani egy játékost, Billy Orbán és a többi, és a többi, akik nem itt élnek, de magyar felmenővel rendelkeznek, és magyar válogatott tagja is. Ez egy teljesen, azt gondolom, hogy reális döntés, és hasznos döntés, úgyhogy ezen is változtatott a szövetség. És hát gyorsan kikerestem neked, mert tudom, hogy régen te is rendszeresen fogadtál mérkőzésekre, de amióta nem nyertél a Manchester Unitednek köszönhetően, azóta ezt így feladtad. Voltak olyanok, akik a Bajnokok Ligája döntőjére viszont fogadtak, és hát kihozta most a legnagyobb fogadási portál ezeket az eredményeket. Képzeld el, hogy 80%-a a magyar lakosságnak a Paris Saint-Germain győzelmére fogadott. Tehát ez azt jelenti, hogy ők nyertek, hogyha ha jól számolom.
2: Így van.
3: A legnagyobb nyeremény az 2.076.000 forint volt, de ez azért volt a legnagyobb, mert 6.000 forinttal fogadta meg még tavaly szeptemberben, amikor indult a BL sorozat, hogy a Paris Saint-Germain lesz a bajnok, illetve hogy a Bajnokok Ligája győztese. Úgyhogy így 6.000 forintból ez az úriember, ez 2.076.000 forintot kaszált. Volt
2: egy... Hogy izgulhatott, mikor egyre közelebb érkezett.
3: Igen, ez már megint ott van. Már megint ott van.
2: Még megint győzött. Egyre, és akkor jön a döntő, majd ugye az Arsenal vezetés szerez.
3: Igen. Na ez is egy érdekes volt, hogy voltak, akik megfogadták azt, hogy az Arsenal szerez majd vezetést, de a rendes játékidő az 1-1 lesz, és ilyen is nagyon sok volt, úgyhogy sokan nyertek a hétvégén ilyen szempontból, tehát fogadási oldalon is, meg hát nyertek gondolom a Paris Saint-Germain szurkolók is, és hogyha te nyertél mondjuk egy nagyobb összeget, de a kedvenc csapatod az Arsenal, viszont te mégis pénzhez jutottál, szerintem akkor már Arsenal szurkolóként sem vagy olyan szomorú. Úgyhogy elég jó összegeket lehetett kaszálni. Volt, aki szintén 2 milliós nyereményt hozott, ő októberben fogadta meg a Paris Saint-Germain győzelmét egy ilyen 10.000 forintos tétel, úgyhogy azért az nem volt egy rossz üzlet.
2: Közben pedig már az elmúlt napokban is nézegetem, hogy meg lehet-e fogadni azt, hogy a döntőben, majd a VB döntő Mexikó és Portugália játszik, mert nekem ez egy ilyen belögződésem, hogy én ezt meg akarom fogadni, de egyelőre még nem találtam meg, hogy mennyi occot adnának.
3: Ha rá. Mexikót rakod meg, akkor biztos, hogy nagyobb összeget nyerhetsz. Tehát az Mexikó nincs az esélyesek között a világbajnokságon.
2: Én úgy gondolom, hogy Portugália győz, és Mexikóval fog döntőzni.
3: Simán lehet egyébként, és a mexikóiaknak nagyon nagy előnyük lesz a hazai környezet, a hazai klíma, és a többi, és egyébként meg nem rossz azért a mexikói válogatott, úgyhogy akár meg is játszhatod. tudod, mi lesz majd, beszélgetünk erről majd júliusban, és mondtam, hogy fogadjuk meg, ugye megmondtam, hónapok óta ezt mondom, és mégse fogadtuk meg, úgyhogy szerintem ne gondolkodj.
2: Nem, a mai napon ezt nekem valahogy le kell ütnöm, tehát, hogy kérek kölcsön 3000 forintot, mert ugye sajáttal nem szeretném, saját pénzt nem tennék rá.
3: Így van.
2: Laci, köszi a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport. A Sunshine FM-en.

0: itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
3: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Döntés előtt a Bakonszegi feldolgozóüzem jövője. Hajdú Szoboszló a nyári foglalások élmezőnyében. Javult a közbiztonság Hajdúbiharban. Földi Betti vagyok, éppen a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Három lehetséges irányról tárgyal a Bakonszegi önkormányzata Bakon Food Non-Profit Kft. Jövőjét illetően. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság 2021-ben kezdte meg működését a helyi és környékbeli termelők zöldség és gyümölcs terményeinek feldolgozására, azonban a kezdetektől forgó tőke hiánnyal küzdött. A cég jelenleg is működik, több mint 100 termelővel dolgozik együtt, és almalét, céklalevet, valamint savanyúságokat állít elő. A társaság időközben a helyi posta üzemeltetését is átvette, amely már közel rendábilisan működik. Gara Péter polgármester szerint a vállalkozás megmaradása fontos a település számára, ezért a képviselőtestület a feldolgozás kisebb vagy szezonális folytatásáról, az üzem bérbeadásáról, illetve a tevékenység közfoglalkoztatási rendszerbe történő visszaillesztéséről egyeztet. A végső döntést várható a gyár végéig hozzák meg. Egy hazai szállás foglaló adatai szerint az előfoglalási adatok alapján Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula a legnépszerűbb belföldi úti cél a nyári szezonban. A szállás foglaló portál szerint a turisták idén elsősorban a vízparti és fürdővárosi településeket keresik, a 10 legkedveltebb úti cél között Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is szerepel. A nyári foglalások harmada a Balaton térségébe szól, míg Észak-Magyarország 14, a Dél-Alföld 11%-os részesedéssel követi a régió rangsorát. A legnépszerűbbek a három éjszakás utazások, a szállás típusok közül pedig az apartmanokat választják a legtöbben. A hazai szállás foglaló adatai szerint ugyanakkor a sorrend még változhat, mivel továbbra is sokan az utolsó pillanatban foglalják le nyári pihenésüket. Tovább javultak a közbiztonsági mutatók Hajdúbihar vármegyében 2025-ben. A vármegyei közgyűléssel ismertetett rendőrségi beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények száma egy év alatt több mint 17%-kal csökkent, a legnagyobb javulást pedig Hajdúböszörmény térségében mérték, ahol csak nem felére esett vissza a bűncselekmények száma. A lopások, a betörések, a lakásbetörések és a rablások száma egyaránt jelentősen csökkent, miközben a nyomozási eredményesség országos összevetésével is kiemelkedő. A közgyűlésen a mezőgazdaság helyzete is napirendre került. A szakemberek az asszály, a vízhiány és a munkaerő hiány problémáira hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a vízmegtartás kulcsfontosságú lesz az Alföld jövője szempontjából, miközben az agráriumban már most is komoly munkaerő hiány tapasztalható. Három Hajdúbihar vármegyei pedagógus is versenyben van még az év tesi tanára címért. Az országos szavazás június 11-ig tart, és a vármegyei, valamint budapesti győztesek vesznek részt benne. Három kategóriában lehet voksolni: a kisebb 200 fős vagy az alatti iskolák tanáraira, a nagyobb intézmények pedagógusaira, valamint a 35 év alatti fiatal testnevelőkre. Hajdúbiharból Varga Tamás, a Hajdú Szováti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló és általános iskola pedagógusa, valamint Márkus Peódia, az Egyek és Szent János Katolikus Intézmény tanára került be az országos körbe. A szavazásban naponta újra lehet voksolni a jelöltekre.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sajnos városokban is növekszik a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsütfőfélék pollen koncentrációja nagyon magas szinten van. Mindemellett elvonul a front, az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A maximumok 27 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
3: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.
0: Sunshine FM.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 13 perc van, ez még mindig a Keltető, és továbbra is tűzgyújtási tilalom van érvényben az erdők, illetve azok közelében, illetve a tűzrakóhelyeken, a hivatalos tűzrakóhelyeknél is szintén ez a helyzet, úgyhogy tartsatok be a szabályokat, kérlek. Némi csapadék azért mára még várható, aztán egyre inkább elenyésző lesz a hét további részében, de minden napra azért mutatnak egy-egy cseppet, úgyhogy elképzelhető, hogy a mai után is lesz majd még. Ma 27-29 fok, magas UVB sugárzás, tehát igazi nyárias érzetünk, hőérzetünk lehet, de közben ugye akár még 5 mm csapadék is lezúdulhat ránk. Nagyon jó, hogy zuhant egyébként az eső mellett itt az üzemanyagok ára is, 12 forinttal csökkent mind a kettő, és hát nem csökken remélhetőleg a kedvük a kármeneknek, anitáknak, hiszen ők a mai névnaposok, szeretettel köszöntünk benneteket mi is. Ma reggel sajnos baleset volt, busz és terepjáró ütközött a 4-es főúton, Nyírpazonynál, a Kabalási elágazásnál. Remélhetőleg mostanra minden megoldódott ott a helyszínen, és most már használható a 4-es számú főút. Aztán a 38-ason szintén nagyobb menetidőre kell készülni, 3,5 kilométeres szakaszon Virányos és Tisza nagyfalu között folytatódik az aszfaltozás, gőzerővel dolgoznak, jelzőrök jelzőtárcsával irányítanak, úgyhogy ott is türelmet kérünk. Itt pedig Damiano Davidet kérjük, hogy hozza a Talk to Me-t.

90-es évek Better Off Alone dala Alice DJ után Ellen Walkertől, Dash Berlingtől itt a Sunshine FM-en. Pontosan 9:30 van, és egy fontos közlekedési információ. A tegnapi napon már elindult egy fokozott motoros ellenőrzés a rendőrség részéről. Szabolcs megyét érinti, a Roadpol Európai Two Wheelers programjához kapcsolódnak ők is, mármint a rendőrök is. Hát ezúttal az egyenruhások elsősorban a kétkerekű járművek biztonsági és műszaki állapotát vizsgálják, valamint a szabályos közlekedést is ide teszik, ellenőrzik például a bukósisak meglétét, helyes használatát, ugye erről Lacival is beszéltünk, hogy mégis hogyan lehet helytelenül használni, hát gondolom úgy, hogy a tarkódat védi a plexi, aztán láthatósági ruházat, világító berendezések, rendszámtábla szabályos elhelyezése, és olvashatósága, ugyanis néhányan azért ezzel is szoktak trükközni, úgyhogy az egyenruhások külön felhívják a figyelmet a gumiabroncsok állapotára, mert a kopott abroncs az komoly baleset veszélyt tartogat magában. Szóval egész héten tart az ellenőrzés, vasárnapig erre kell számítani, kedves motorosok. Na meg arra, hogy bármikor lehet sajnos egy figyelmetlen autós, aki kihajt elétek, szóval ti is legyetek körültekintőek, és hallgassatok velük együtt jó zenét, itt van Gordó Újdonsága.

0: Never Walk Alone, Blonde és Dallas szólt itt a Sunshine-on. Pontosan 3:40 van, és nem sokára mutatom, hogy mi történt a ma reggel folyamán, de hogy még mi fog történni ma, a többek között Carmen, Anita és Jenő névnap, úgyhogy ezeket az ünnepléseket ne mulasszátok el, és köszöntsétek fel a név képviselőit. Közben pedig a tankolnivaló, ahogy említettem is, 12 forinttal csökkent. Ha lemaradtatok volna a jó hírről, ez egyébként a benzin és a gázolaj tekintetében is így működik. Ma 27-29 fokos csúcsértékek, szóval fázni nem fogunk, és a páratartalom is azért jócskán hozzájárul ahhoz, hogy fullasztó melegünk is lehet akár. Frontmenteskedj, ez azért jó hír. Na és hogy a ma reggelben mi történt, már is mutatom.
1: Ez történt ma reggel a Keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
2: kint. Hát attól függ, hogy hol használod, ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a csereperiódust, mert sokkal jobban elhasználod. Beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik, szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak, nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell. Ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
0: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
2: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
0: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik, kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
2: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlag embernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért hatszor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
0: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
2: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van, de egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuningoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
0: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
2: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, mert milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: És közben tarts a Sunshine-nal, a jó zenékkel, a friss hírek után Váci Zolival. Legyen szép napod, és közben informáld azért a műsorvezetőket, hogyha esetleg valami fontosat, hasznosat látsz. Köszi már a figyelmet, veletek volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Könnyű napot. Ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Súlyos pedofil ügy tárgyalása kezdődött Debrecenben. Idén is keresik a városunkban az év címisházát. Egy hétig a motorosokat ellenőrzi a rendőrség. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Súlyos kiskorúak sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt folytatódik büntető per a debreceni törvényszéken. A hajdúbihari ügynek három vádlottja van, egy házas pár és a fiúk. Az ügyiség szerint a családban élő akkor még 5 és 12 év közötti lányok voltak a bűncselekmények sértettjei. A vádlottak nem ismerték el bűnösségüket és nem mondtak le a tárgyaláshoz való jogukról, ezért az eljárás bizonyítással folytatódik. Az ügyész az elsőrendű vádlottra 15 év, feleségére 11 év, fiúkra pedig 10 év fegyházbüntetést indítványozott beismerés esetére. Mindhárman letartóztatásban vannak. A kiskorú sértettek védelme miatt a tárgyalás zárt ajtók mögött zajlik, nyilvános csak az ítélethirdetés lesz. Idén is lehet pályázni az év címisháza díjra Debrecenben. Az önkormányzat 2026-ban is meghirdette az elismerést, amelynek célja a város építészeti hagyományait és a címis identitást őrző épületek bemutatása és díjazása. A pályázatra olyan régi jellegű lakó épületekkel lehet jelentkezni, amelyek a történeti városképet erősítik, ugyanakkor a mai igényeknek is megfelelnek. Fontos szempont az építészeti és telek használati minőség, az utcaképi megjelenés, a folyamatos karbantartás és az érték megőrzés is. Felhívás a jó példák bemutatásával szeretné ösztönözni Debrecen épített örökségének védelmét. A pályázatokat július 31-ig lehet benyújtani. Fokozott motoros ellenőrzés indult Hajdúbiharban is. Az akció június 1 és 7-e között zajlik a Roadpol európai Two Wheelers programjához kapcsolódva. Az egyenruhások elsősorban a két kerekű járművek biztonsági és műszaki állapotát, valamint a szabályos közlekedés vizsgálják. Ellenőrzik a bukósisak meglétét és a helyes használatát, a láthatósági ruházatot, a világító berendezéseket, valamint a rendszámtáblák, a szabályos elhelyezését és olvashatóságát. A rendőrség külön felhívja a figyelmet a gumi abroncsok állapotára, mert a kopott abroncs komoly baleset veszélyt jelenthet. A rendszám eltakarása vagy meghamisítása akár bűncselekmény is lehet. Az utólag átalakított kipufogóknál pedig a zaj és környezetvédelmi előírások betartását is ellenőrizhetik. Jó ütemben halad Debrecen idei útfelújítási és útépítési programja. A város 2026-ban közel 2 milliárd forintot fordított nagyfelületű útfelújításokra és új utak építésére. Az éves tervben 31 nagyfelületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel. Ezek közül több helyszínen már befejeződött, vagy jelenleg is zajlik a kivitelezés. Új utak is készülnek a Halastó utcában, térköveznek, a Tőr és a Seregi utcában pedig már befejeződött az útépítés. A város üzemeltetés szerint a kedvező időjárás is segíti a munkát, a lokális javítások pedig egész évben ütemezetten folytatódnak. Közös összefogással szépültek meg az 1944-es debreceni bombázás áldozatainak sírjai a debreceni köztemetőben. A megvárt diákjai csatlakoztak a Honvédség országos hadisírkarbantartó programjához, és a 15x3-as parcellát gondozták, ahol a június 2-ai légitámadás áldozatai nyugszanak. A támadás Magyarország egyik legsúlyosabb légkicsapása volt, és a megvárt akkori épületét is érintette. Az iskola történetéhez egy másik tragédia is kapcsolódik. Szeptemberben egy újabb bombázásban halt meg Olá István tanár, aki két diákját védve vesztette életét.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a folytatásban juhad állunk lesz, még az esernyő, záporok, egy-egy zivatar a folytatásban is kialakulhat, a maximumok 27 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hatalmas szeretettel üdvözöljük azokat, akik ma is úgy döntöttek, hogy velünk rádióznak, és ezt milyen jól teszi, hiszen mi ma is gondoskodunk arról, hogy ne maradj le semmiről a megyében élve, közlekedve, vagy akár a programokat tervezgetve. Ma is feldobjuk a napot, de nem csak hasznos infókkal, hanem rengeteg jó zenével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: I'm Miley Cyrus, and this is...
1: Csak jó zene.
0: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.

Sunshine, sok kellemes keddél előtt mindenkinek. Na, hát akik abban reménykednek, hogy ma végre valami jó hírt fogunk mondani az orvos meteorológiában, sajnos el kell, hogy keserítsem őket, mert két hideg front között vagyunk éppen, és jelentős terhelés alatt van a szervezetünk, ugye így a két hideg front között. A fő terhelő hatás a növekvő páratartalom, aminek komoly metógyógyászati terhelő hatásai vannak. Erősen megterheli a keringési rendszerünket, lényegesen több a szívpanasz, a légzési nehézségek, gyakoribbak a rosszul létek, romlik a fizikai és szellemi teljesítményünk. Ezzel együtt még mindig a mai nap a legalkalmasabb arra, akiket kevésbé visel meg az időjárás, hogy ezt kihasználja a közelgő hidegfront előtt. Mi pedig játsszuk egész nap neked a jó zenét. Alex Warren lélek simogató dala érkezik már is hozzánk.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: A mai egészségtippünkre is érdemes figyelni, hiszen a fáradékonyságról lesz ma szó. Mi okozhatja, ha folyamatosan fáradékonynak érzed magad? Sokan egyszerűen a stresszre vagy a kialvatlanságra fogják, pedig a szervezet gyakran ennél komolyabb okok miatt jelez. Ha valaki folyamatosan kimerültnek érzi magát, érdemes utána járni, hogy mi okozza a panaszokat. De az energiaszintet pozitívan befolyásolja a rendszeres testmozgás, a megfelelő táplálkozás, míg a túlzott koffeinfogyasztás ronthatja a helyzetet. A leggyakoribb kiváltó tényező természetesen az alvás hiány. A krónikus fáradtság esetében a rendszertelen lefekvés, a túl kevés alvás vagy a rossz alvás minőség is gyakran kimerítheti a szervezetet. A fáradékonyság egyik nagyon gyakori oka lehet a vas hiány is. Érdemes a vas szintünket ellenőriztetni ebben az esetben. Ilyenkor a szervezet oxigén szállítása romlik, ami gyengeséget, szédülést és koncentrációs problémákat is okozhat, úgyhogy kell a vas. De a B12 hiánya szintén okozhat kimerültséget, de még a D-vitamin alacsony szintje is összefügghet az állandó fáradtsággal. Mondjuk főleg ez a téli hónapokra igaz. De a pajzsmirigy működési zavarai is okozhatják, főleg a pajzsmirigy alulműködés. A mentális egészségünkre is érdemes figyelni. A depresszió és a szorongás nem csak lelki tüneteket okozhat, sokaknál fáradékonyságban, energia hiányban és a motiváció elvesztésében jelenik meg. A mozgásszegény életmód is okozhatja a kevés folyadékfogyasztás, de sajnos egyes esetekben szív- és érrendszeri problémák vagy akár daganatos betegségek is okozhatnak tartós gyengeséget, hogyha megmagyarázhatatlan fogyással, légszomjjal, lázzal, erős gyengeséggel jelentkezik, akkor bizony érdemes kivizsgálni a háttérben álló okokat.
0: Egészségpercek.

továbbiakban is innen a Sunshine FM-ről. Remélem, még 3 órán keresztül együtt kavargatjuk a Juice-t, és bízom benne, hogy a továbbiakban is ellátok minket hasznos infókkal. 0620-316-3000. A Sunshine-ot segít, ahol tud, úgyhogy nyugodtan írjatok nekünk, hogyha a nyilvánosság erejét szeretnétek felhasználni ahhoz, hogy mondjuk megtaláljátok a rendszámotokat, vagy épp megtaláltátok valaki rendszámát, és szeretnétek neki visszaadni, esetleg egy elkóborolt kutyát láttok, egy orbitális méretű kátyút, minket minden érdekel. Jó? Írjatok, és mi elmondjuk mindenkinek. Én pedig a továbbiakban is a kedvenc dalaid játszom. A hírekig már is jön még egy. Oh, yeah.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, közös szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Döntés előtt a Bakon Szegi feldolgozó üzem jövője. Hajdú Szabosztó a nyári foglalások élmezőnyében. Javult a közbiztonság Hajdúbiharban. Földi Betti vagyok, éppen a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Három lehetséges irányról tárgyal a Bakonszegi önkormányzata a Bakon Food Non-Profit Kft. Jövőjét illetően. A 100%-ban önkormányzati tulajdonú társaság 2021-ben kezdte meg működését a helyi és környékbeli termelők zöldség és gyümölcs terményeinek feldolgozására, azonban a kezdetektől forgó tőke hiánnyal küzdött. A cég jelenleg is működik, több mint 100 termelővel dolgozik együtt, és almalét, céklalevet, valamint savanyúságokat állít elő. A társaság időközben a helyi posta üzemeltetését is átvette, amely már közel rendábilisan működik. Gara Péter polgármester szerint a vállalkozás megmaradása fontos a település számára, ezért a képviselő testület a feldolgozás kisebb vagy szezonális folytatásáról, az üzem bérbeadásáról, illetve a tevékenység közfoglalkoztatási rendszerbe történő visszaillesztéséről egyeztet. A végső döntés várható a gyár végéig hozzák meg. Egy hazai szállás foglaló adatai szerint az előfoglalási adatok alapján Siófok után Hajdúszoboszló és Gyula a legnépszerűbb belföldi úti cél a gyári szezonban. A szállás foglaló portál szerint a turisták idén elsősorban a vízparti és fürdővárosi településeket keresik, a 10 legkedveltebb úti cél között Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is szerepel. A gyári foglalások harmada a Balaton térségébe szól, míg Észak-Magyarország 14, a Dél-Alföld 11%-os részesedéssel követi a régió rangsorát. A legnépszerűbbek a három éjszakás utazások, a szállás típusok közül pedig az apartmanokat választják a legtöbben. A hazai szállás foglaló adatai szerint ugyanakkor a sorrend még változhat, mivel továbbra is sokan az utolsó pillanatban foglalják le gyári pihenésüket. Tovább javultak a közbiztonsági mutatók Hajdúbihar vármegyében 2025-ben. A vármegyei közgyűléssel ismertetett rendőrségi beszámoló szerint a regisztrált bűncselekmények száma egy év alatt több mint 17%-kal csökkent, a legnagyobb javulást pedig Hajdúböszörmény térségében mérték, ahol csak nem felére esett vissza a bűncselekmények száma. A lopások, a betörések, a lakásbetörések és a rablások száma egyaránt jelentősen csökkent, miközben a nyomozási eredményesség országos összevetésével is kiemelkedő. A közgyűlésen a mezőgazdaság helyzete is napirendre került. A szakemberek az asszály, a vízhiány és a munkaerő hiány problémáira hívták fel a figyelmet. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke szerint a vízmegtartás kulcsfontosságú lesz az Alföld jövője szempontjából, miközben az agráriumban már most is komoly munkaerő hiány tapasztalható. Három Hajdúbihar vármegyei pedagógus is versenyben van még az év tesi tanára címért. Az országos szavazás július 11-ig tart, és a vármegyei, valamint budapesti győztesek vesznek részt benne. Három kategóriában lehet voksolni: a kisebb 200 fős vagy az alatti iskolák tanáraira, a nagyobb intézmények pedagógusaira, valamint a 35 év alatti fiatal testnevelőkre. Hajdúbiharból Varga Tamás, a Hajdú Szaváti Diószegi Lajos általános iskola testnevelője, Harcsa Csaba, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos gyakorló gimnázium és általános iskola pedagógusa, valamint Márkus Peódia, az Egyek és Szent János Katolikus Intézmény tanára került be az országos körbe. A szavazásban naponta újra lehet voksolni a jelöltekre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Sajnos városokban is növekszik a pollen terhelés. A fenyőfélék és a pázsütfű félék pollen koncentrációja nagyon magas szinten van. Mindemellett elvonul a front, az érzékenyek körében fejfájás, vérnyomás problémák és keringési panaszok egyaránt előfordulhatnak. A maximumok 27 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Tizenegy múlt 4 perccel. Hello Sunshine FM, köszi, ha itt vagytok. Tudjátok, kint lehet bármilyen idő, nálunk mindig süt a nap, és mindig a nyár energiájával és lendületével tuningolunk titeket napközben. Indulunk is a legjobb dalokkal, hamarosan pedig már a csillagok is üzenni fognak.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Ez volt a Midnight Tree legfrissebb feldolgozásában. Jál Jál énekelte, ugye, aki nemrég Magyarországon járt, a kormány egyik rendezvényén énekelte el ezt a dalt, amire ugye anno a választás után egészségügyminiszterünk egy, hát a világon mondhatni felkapott tánc performance-t adott elő, és most hétvégén egy céges, egésznapos rendezvényen voltam DJ, és amikor este ezt a zenét lejátszottam, de volt egy srác, aki pont ugyanazt a táncot nyomta rá, amit a Hegedű Zsolt, szóval ez most már tényleg levakarhatatlanul összefonódik az ő nevével. Miközben egy régi zene feldolgozásáról beszélünk, na de nálunk már is jönnek a horoszkópok, úgyhogy Kata, mondj el minden csillagjegy szülöttének, hogy ma mire érdemes figyelni.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A Kos élvezettel végzi otthon a felújítását, mert örül, hogy minden szebb lesz, mint valaha. Vendégeket is egyre szívesebben fogad, ideje megszervezni egy hétvégi összejövetelt. A Bika érzéseit, gondolatait adja környezete tudtára, amennyiben megkíván ismerkedni szemrevaló kollégájával, lépjen a tettek mezeire. Az Ikrek ma nehezen végzi a munkáját, nehezére esik a koncentráció, egy kicsit szomorkás, melankólikus a hangulata. A napi rutin szerint végezze a munkáját, este pedig időben menjen haza, és egy kicsit lazítson. A Rák egy korábbi befektetéséről most kiderülhet, hogy ragyogó húzás volt, és most azon töpreng, mivel tehetné még jobbá. Emellett csak habatortán, hogy valaki a munkahelyén vonzónak találja önt, és ön sem közömbös az illető iránt. Az oroszlán gondolatai, nézőpontja megváltozhat egy váratlan esemény kapcsán, ráadásul egy új ember is léphet az életébe, legyen mindenre nyitott. Ha a szűz ajándékot kap, mutassa ki örömét, boldogságát, ne szégyelje érzéseit. Az este a szerelemnek, a párkapcsolatnak kedvez majd. A mérleg elvágyik a megszokott mókus kerékből, ráadásul munkaközben számos zavaró tényező nehezíti a napját, különösen a kora reggeli órákban, számítson rá, hogy ma nem sok feladattal végez. A Skorpió hallgassa meg először a tapasztaltabb ismerősök tanácsát, ne csak a saját feje után menjen, élvezze és használja ki a segítő baráti támogatást. A Nyilas összpontosítson az igaz szerelmére, képzelje el azt az életet, amire vágyik, és azt a partnert, akivel tökéletes boldogságban tudna élni. A Bak ne menjen bele olyan megállapodásokba, amik kötöttséget jelentenek az ön számára. A döntések és a kapcsolatok ma jelentős szerephez jutnak. A Vízöntőt ismerősei ma kellemes percekkel lephetik meg, érdekes eszmecserékben vehet részt, és nem várt ajándékot is kaphat, melyet örömmel fogad. Valaki olyan képet alakított ki a halakról, ami a valóságtól teljesen eltér. A feszültség, az ellenségeskedés érezhető a levegőben. Kerülje el az illetőt.
1: Sunshine FM asztrológia.

Halihó, üdv mindenkinek, ez itt a Sunshine FM, és már is elérkeztünk a nap fontos eseményeihez, és celeb ünneplőihez. Június 2-a van, hogyha ismertek Anitákat, akkor köszöntsétek ma őket, Isten éltessen minden Anitát, de ezen napon van a szülinapja a világhírű sorozatszínésznek, Vance Walt Millernek, aki 54 éves lett, mert a Szökésben ugye ő Mike Scofield szerepét alakította, és rengeteg magyar szögezett, ez is a tévé képernyők elé, de a világhírű magyar származású olimpiai bajnok úszó Johnny Weissmuller is ezen a napon született 122 éve. Őt ugye az eredeti Tarzanként még a fekete-fehér korszakban láthattuk a dzsungelben ugrándozni és a liánokon csüngni, de a névrokonom Váci Gergő is ünnepel, aki ugye az országos TV csatornának a műsorvezetője. Ő 77-es születésű, és neki köszönhetem, hogy egyes rendezvényeken, ahol műsorvezető vagyok, olykor kanyar nélkül engem is legergőznek. Na de mi már is folytatjuk jó zenékkel.

0: Imádni énekelt nálunk, nagy kedvenc már több mint 10 éve, ma Don't Be So Shy. Kamrád énekel még egyet majd ebben az órában, utána pedig már jönnek is a friss térségi hírek, a környék mai aktualitásai, fontos információi. Ez a Sunshine Krónikában egy szép kis csokorként lesz nektek összefogva, úgyhogy mindent megtudjuk együtt, hogy mi történt ezen a szép napon, ami annyira nem szép, mert a pollen helyzet az egyre megterhelőbb, ráadásul két hidegfront között vagyunk, és még néhány esernyős nap is vár ránk, de hogy valami jó hír, zárjam ezt az órát, a légszennyezettség sokat javult, jó a levegő minősége. Nálunk pedig már is jön a Be Mine, Kamrádtól.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
2: Hey guys, I'm Kamrád.
1: Nekünk ez szerelem.
3: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine!

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jelentősen javultak a közbiztonsági mutatók Hajdú-Biharban. Tárkányi szerint ki kell vinni a Debrecen Drive-ot a Nagyerdőről. Szigorúbb szabályok jöhetnek az elektromos trolleresekre.
3: Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. június 2-a, kedd van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
4: Lényeges torlódásra kell számolni Hajdú-Bihar megye, vármegye területén, de elsősorban Debrecen belterületén, Berettyóújfalu külterületén több helyen van sebességkorlátozás. Viszont a 33-as számú főútvonalon, úgy lakóterten belül és lakóterten kívül a helyreállítási munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás. Debrecen és Pallag között több kerékpárossal is számolni kell ma napközben. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot!
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
2: Tovább javult a közbiztonság Hajdú-Bihar vármegyében, 2025-ben hangzott el a vármegyei közgyűlés ülésén. A rendőrség beszámolója szerint a regisztrált bűncselekmények száma több mint 17%-kal csökkent az előző évhez képest, Hajdú-Böszörmény térségében pedig csak nem a felére esett vissza. Kevesebb lett a lopás, a betörés, a lakásbetörés és a rablás is, miközben a felderítési eredmények országos összehasonlításban is kiemelkedőek. A rendőrség szerint 100 ezer lakosra vetítve Hajdú-Biharban történik a legkevesebb bűncselekmény az országban. A közgyűlésen szó esett az online csalások növekvő számáról, az elektromos rolleresek és ételfutárok közlekedési problémáiról, valamint a mezőgazdaságot sújtó aszályról és munkaerőhiányról is. A szakemberek hangsúlyozták, a jövőben a víz megtartás kulcs szerepet játszhat az alföldi térség mezőgazdaságának fenntarthatóságában. Tárkányi Zsolt szerint nincs helye a Debrecen Drive-nak a Nagyerdőn. A Tiszapárt debreceni országgyűlési képviselője közösségi oldalán azt írta, a természetvédelmi területen nem lenne szabad gumiabroncsokat füstöltetni, nagy teljesítményű járművek zaját és kipufogó gázokat beengedni, különösen egy klinikai és egy szociális otthon közelében. A politikus szerint érthető, hogy a gyerekeket érdeklik az autók, motorok és kamionok, de a felnőttek felelőssége, hogy ne tegyék természetessé számukra a zöld területek ilyen használatát. Tárkányi Zsolt azt is kifogás, hogy a városvezetők jelenlétükkel támogatják a rendezvényt. Azt reméli, hogy a szervezők jövőre más helyszínt találnak a programnak, mert szerinte a Nagyerdőnek inkább a csendről, a piknikezésről, a kerékpározásról és a természetjárásról kellene szólnia. Egyre több személyi sérüléses balesetet okoznak az elektromos rolleresek Magyarországon, és Debrecenben is nő a probléma súlya. Egy friss felmérés szerint tavaly országosan több mint 600 ilyen baleset történt, ami jelentős emelkedés az előző évhez képest. Debrecenben a rendőrség 2025-ben 19 olyan balesetet regisztrált, amelyben e-rolleres is érintett volt. A szakemberek szerint a gondot részben a sebesség, részben a közlekedési kultúra hiánya okozza, mert a rollereseket sokszor nehéz időben észrevenni. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az e-rolleresekre is vonatkozzanak a kressz szabályai. A piros lámpánál pedig meg kell állni, a zebrán pedig le kell szállni, és tolni kell az eszközt. A járdán közlekedni tilos, mégis sokan ott használják a rollert, ami különösen veszélyes lehet a gyalogosokra. Újabb kérdéseket vett fel a debreceni Kátul akkumulátorgyár mellett talált úgynevezett zöld víz ügye, amiket pécsi anyák a Környezetért Egyesület által vitt mintákban. Egy nemzetközi labor több az akkumulátorgyártásban használt anyagot, köztük NMP oldószert, valamint nikkelt, lítiumot, mangánt és kobaltot mutatott ki. A civil szervezet szerint ez arra utalhat, hogy a gyár technológiai rendszeréből származó szennyeződés kerülhetett a külső csatornába. A Kátul ugyanakkor azt közölte, hogy a hatóság által vizsgált mintákban nem találta NMMP-t, ezért az akkreditált labor eredményeket tekintik hitelesnek. Az ügy a debreceni közgyűlésen is napirendre került. Pap László polgármester a legszigorúbb vizsgálatok lefolytatását sürgette, és támogatásról biztosította az ellentmondások tisztázását. Közben a Tisza-Debreceni országgyűlési képviselője soron kívüli vizsgálatot kezdeményezett, a kormányhivatal pedig 1 millió forintos bírságot szabott ki a vállalatra. Július közepétől augusztus végéig hétvégenként autómentes lesz a piac utca újabb szakasza Debrecenben. A tervek szerint péntek estétől vasárnap estig a Kossuth és Széchenyi utcák kereszteződésétől az Arany János utcáig tartó részen bővül a sétálóvezet. Pap László polgármester a közgyűlésen azt mondta, már elindult a virágágyások felújítása, zajlik a talajcsere és az öntöző rendszer rendbetétele, hamarosan pedig mintegy 9000 növényt ültethetnek el. A változás a villamos pálya felújítása után indulhat, mert addig pótlóbuszok járnak a szakaszon. szakaszon. Ha a hétvégi autómentesítés kedvezően fogadják, később akár hétköznapokon is a sétálóvezet része lehet ez a Piac utcai szakasz. Önvezető autók érkeznek Debrecenbe, amelyeket először a Debreceni Egyetem területén, később pedig a városi forgalom is tesztelnének. Erről a Debrecen Drive szakmai fórumán beszéltek a Nagyerdei stadionban. A rendezvényen a járműipari beruházások hatásait, az oktatás fejlesztését és a beszállítói lehetőségeket vitatták meg. A Debreceni Egyetem rektora szerint az intézmény ma már nem csak tudást ad a hallgatóknak, hanem abban is szerepet vállal, hogy a végzettek Debrecenben találjanak munkát. A műszaki kar dékánja bejelentette, hogy szeptembertől új tantárgy indul az akkumulátorokról és azok gyártásáról. A fórumon elhangzott a városban zajló járműipari fejlesztések miatt az egyetemnek, a helyi vállalatoknak és az önkormányzatoknak szorosan együtt kell működniük, hogy Debrecen modern technológiai és tudás központtá váljon. Súlyos csapadék hiány és romló termés kilátások nehezítik a magyar búzatermesztést, hangzott el a Debreceni Egyetem idei búzatanácskozásán. A szakemberek szerint Kelet-Magyarország jelentős részén rendkívüli az aszály, miközben a termelők szerint az idei búzatermés akár az 5 millió tonnát sem érheti el. A szakemberek szerint a vetés szerkezet is átalakul, mert a kukoricatermesztés egyre nehezebbé válik. Elvégezték az ezredik katéteres aorta billentyű beültetést a Debreceni Egyetem Klinikai Központ kardiológiai és szívsebészeti klinikáján. Az úgynevezett TAVI eljárás azoknál a betegeknél jelenthet biztonságosabb alternatívát, akiknél a meszes szív billentyű már akadályozza a megfelelő véráramlást, a nyitott szívműtét pedig túl nagy kockázatot jelentene. A beavatkozás során az új billentyűt leggyakrabban az ágyéki verőéren keresztül katéterrel vezetik fel a szívhez. Debrecenben 2013 óta alkalmazzák ezt a módszert, az intézmény pedig már az ország egyik vezető TAVI központjává vált. A minimálisan invazív technika kevesebb szövődménnyel járhat, és gyorsabb felépülést tesz lehetővé.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
5: Sporthíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Az idő eredményét a győzelemnél is fontosabbnak tartja Kozák Luca, aki múlt pénteken Bydgoszczyban 12.66-os országos csúccsal megnyerte a női 100 méteres gátfutást a lengyelországi aranykategóriás nemzetközi atlétikai versenyen. A 30. születésnapját éppen hétfőn ünneplő sprinter elmondta, mivel már majdnem 4 éves volt az eddigi rekord, lényegesnek érezte, hogy sikerüljön megjavítania. A sprinter elmondta azt is, hogy idén szeretne még ennél is gyorsabban futni, a célja pedig az, hogy az augusztusban sorra kerülő birminghami Európa-bajnokságon tudja majd a legjobb idő eredményét hozni. A Deac hétfőn fordulatos mérkőzésen a hosszabbítás utolsó pillanataiban ollózós góllal 5-4-re legyőzte a tavalyi győztes Veszprémet a férfi futsal NB1 bronzéremért folytatott párharcának második mérkőzésén. A hazaiak a 7. percben szereztek előnyt, de az első meccset múlt pénteken 4-3-ra megnyerő vendégek 4 perccel később egyenlítettek. A szünethez közeledve mindössze 7 másodperccel a félidő előtt a debreceni Erdei Kristóf talált be, de ezzel még nem értek véget az izgalmak, ugyanis egyetlen másodperc volt az órán, amikor kis büntetőhöz jutottak a bakonyiak, amit ki is használtak, így 2-2 volt a szünetben. A térfélcserét követően 4-2-re ellépett a Veszprémi együttes, majd 7 perccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe került a Deac, amely Dorogi Benyámin öngóljával 4-3-ra zárkózott, majd sikerült hosszabbításra menteni a találkozót. A 2x5 perces ráadásban akadtak ígéretes helyzetek, de az utolsó pillanatig nem esett gól. Ekkor viszont Krajnyák Zsolt ollózós találattal döntötte el a mérkőzést. A párharc pénteken Veszprémben folytatódik. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en. Köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Szerdán hajdanra 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, városokban párás ködös tájakkal találkozhatunk. Jó halálunk lesz majd az esernyő is.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Mint minden hétköznap most is elérkeztünk a katasztrófa védelem blokkjához, úgyhogy szólítom Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Mi történt az elmúlt 24 órában? Szervusz Nóra!
1: Szia Zoli, köszöntöm a hallgatókat! Több autó is balesetezett tegnap, a debreceni hivatásos tűzoltókat riasztották Debrecen közelébe az M35-ös autópályára, mert egy személyi autó és egy teherautó összeütközött. A tűzoltók átvizsgálták és áramtalanították a járművet, a mentőszolgálat pedig a két sofőrt kórházba szállította. Délután Debrecenben a Szent Anna utcában volt egy baleset, 4 autó ütközött össze, ott is a debreceni hivatásos tűzoltók avatkoztak be áramtalanításra. A mentőszolgálat a helyszínről 2 embert kórházba szállított.
0: Köszönjük szépen, Pap Kunkli Nóra tűzoltó főhadnagyot hallottál, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság vármegyei szóvivőjét. Most pedig vissza a jó zenékhez.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Köszöntök mindenkit! Városban egy kicsit ugye a reggeli csúcsforgalomhoz képest most egy kicsit normalizálódott, konszolidálódott a helyzet, de ezeken a frekventált helyeken, amit ugye említettem, reggel is Erzsébet utca, Számsomi utca vonulatában, még ugye az útszűkület miatt egy kicsit azt tesszük észre, hogy türelmetlenek az emberek, ezeket a helyeket vagy kerüljük el, vagy legyünk türelmesebbek egy kicsit egymáshoz, hogy ne kelljen délután balesetről beszámolni a későbbiek folyamán.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

93.5 Sunshine FM, csak jó zenével. Hello Debrecen és térsége. SMS és Viber számunk 0620-316-3000. Ide folyamatosan írhattok nekünk, ha üzennétek a minket hallgató közlekedőknek. Így tett Erika is, aki figyelmeztetett minket, hogy Debrecenben az egész Híd utca aszfaltozási munkálatok miatt le van zárva. Erika, köszönjük szépen, hogy szántál ránk egy percet. Bízom benne, a te példádat követve mások is ezt teszik majd. Szóval, kedves közlekedők, a Híd utca aszfaltozási munkálatok miatt le van zárva Debrecenben. Próbáltok meg más útvonalat választani a célotok eléréséhez, mert így hamarabb is odaértek, meg tehermentesítitek ezt a szakaszt. Nálunk pedig a hírekig még jön egy jó zene.

0: vezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
1: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Auto. Csak jó zene.
0: Ez a Sunshine FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szélesebb körben jöhet újra a katás adózás. Saját unokáikat zaklatták a nagyszülők, most börtön vár rájuk. Ingyenes jégeső riasztás indult Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szélesebb körben állíthatja vissza a katás adózást a kormány 2027-től. Erről a pénzügyminiszter beszélt az országgyűlésben egy képviselői kérdésre válaszolva. A tárcavezető szerint a 2022-es átalakítás során nem különítették el megfelelően a visszaéléseket elkövető szereplőket és a szabályosan működő vállalkozókat, ezért sokan egyik napról a másikra veszítették el az adózási formát, amelyre vállalkozásukat építették. Kármán András úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy ismét kiszámítható és kedvező adózási lehetőséget biztosítson a kisvállalkozók számára. A kata részleteiről később várhatóak további bejelentések. Nem ismerték el bűnösségüket azok a vádlottak, akik ellen gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt emeltek vádat egy hajdubihari településen. A debreceni törvényszék előkészítő ülésén az ügyészség az elsőrendű vádlottra 15, a másodrendűre 11, a harmadrendű vádlott pedig 10 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha beismerik a cselekményeket. A vádlottak azonban tárgyalást kértek, ezért az ügy bizonyítási szakasszal folytatódik. A bírósági eljárás a kiskorú sértettek védelme érdekében zárt ajtók mögött zajlik. A nyilvánosság csak az ítélet hirdetésen lehet jelen. Több Debrecen érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a józsai északi temető tehermentesítő út kialakítása, a 35-ös és 47-es főutak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése, a következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menet rendjét. Nyílt napra várja a családalapítást tervezőket és a várandósokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája június 3-án. A résztvevők előadásokat hallhatnak többek között a terhes gondozásról, az ultrahangvizsgálatok szerepéről, a szülőszobai érkezésről, a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről, valamint a szoptatásról és a babaápolásról is. A programot kötetlen kerekasztal beszélgetés zárja, emellett több szakmai kiállító és tanácsadó is várja az érdeklődőket a klinikán. Új ingyenes szolgáltatás segíti a lakosságot a jégeső okozta károk megelőzésében. A jégeső.hu rendszere SMS-ben vagy Viberen küld figyelmeztetést a közelgő jégesőkről és heves zivatarokról. A felhasználóknak mindössze telefonszámukat és irányítószámukat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térség időjárását. A fejlesztők szerint az értesítések akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt megérkezhetnek. Így elegendő idő maradhat az autók, kerti bútorok vagy éppen más értékek biztonságba helyezésére. A magyar fejlesztésű reklámmentes szolgáltatás egyszerre több helyszín figyelését is lehetővé teszi.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, a nap második felében helyenként zápor zivatar is előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet a szél, reggel 12, délután pedig 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1.
4: Ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjünk jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.

0: További jó rádiózás mindenkinek, ez itt a Sunshine FM csak jó zenével. A héten sajnos még kitart az esernyős és esős nyár, nem indult túl szépen a nyár első hivatalos hónapja, és még viharokra is kell készülni. Viszont jó, ha tudod, hogy jégeső és vihar előtti figyelmeztető app fejlesztettek itt Magyarországon, és ráadásul ingyenes ez a szolgáltatás. Egyetlen SMS-sel akár 100 000-eket spórolhatsz, és ez a mi megyénkben is elérhető ez az ingyenes riasztás, mert egy ilyen brutál vihar bizony komoly kárt okozhat az autón vagy az ingatlanban. Egy új magyar fejlesztésű szolgáltatás viszont ezen próbál segíteni, ez a jégeső riasztó figyelmeztető. Ingyenes egyébként ez a szolgáltatás is június 1-ével indult, amely irányítószám alapján időben figyelmeztet a jégesőre, egy kattintás, egy regisztráció és a megadott telefonszámra már érkezik is a jelzés. A jégeső.hu, ez az ingyenes magyar fejlesztésű szolgáltatás, amennyiben jégeső vagy heves zivatar várható, úgy 30-60 percen megelőzően küldi az értesítést, úgyhogy szerezzétek be ti is, mi pedig mutatjuk a reggel legjobb pillanatait.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 000 lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz.
3: Igen, de sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
2: Milyen pecséted van még a kis bármi, dobos meg?
3: Bármilyen. Amilyet szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, nem ilyen pólósz, ez milyen címkét várjunk rá.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.

0: programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovasfalu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koronát. Át a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland. Mi történik, ha egy taxisofőrnek két felesége van, és egy baleset miatt borul a menetrend? Totális káosz és szakadás a röhögéstől. Június 5-én este 7 órától a páratlan páros hozza el a Giga Kalamajkát a Debreceni Voke Egyetértés Művelődési Központba, Száraz Dénessel és Kis Ramónával. Ezt a kettőst látni kell. Gyertek el!

0: Kövess ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.
0: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Egyeztetésre hívják az önkormányzatokat. Börtön járhat a hamis vagyonnyilatkozatokért. Településenként mutatja a béreket a KSH. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Az önkormányzati rendszer jövőjéről és a polgármesterek helyzetéről is szó esett az országgyűlés hétfői ülésén. Egy képviselői kérdés nyomán felmerült, hogy korlátoznák-e a polgármesterek újraválaszthatóságát, azonban Lőrinc Viktória miniszter hangsúlyozta, a kormány részéről nem hangzott el ilyen szándék. A tárcavezető szerint a kabinet célja az, hogy az önkormányzatok erős és kiszámítható partnerei legyenek az államnak, miközben átláthatóbbá válik a finanszírozási rendszer. Lőrinc Viktória hozzátette, hogy a kormány a közeljövőben egyeztetésre hívja a polgármestereket, és velük közösen kívánja kialakítani az önkormányzatokat érintő változásokat. Szigorúbb korrupció ellenes intézkedéseket és új vagyonnyilatkozati szabályokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte, ha jövőben akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet az a politikus, aki szándékosan valótlan adatokat közöl vagyonnyilatkozatában. Magyar Péter a bejelentést az Európai Bizottsággal kötött megállapodás kapcsán tette, amelynek eredményeként ősztől több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány hivatalosan benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is. A végrehajtói rendszer működését vizsgáló parlamenti bizottság élére Torockai Lászlót javasolja a kormány oldal. A bejelentést Magyar Péter miniszterelnök tette az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő szerint a bizottság feladata lesz feltárni, mi történt az elmúlt években a végrehajtói rendszerben, és kik viselhetik a felelősséget az ügyekért. Magyar Péter hangsúlyozta, a testület paritásos alapon működik majd, vagyis a különböző politikai oldalak képviselői egyaránt helyet kapnak benne. A miniszter elnök azt is jelezte, hogy a kormány támogatja a végrehajtói rendszer átalakítását, valamint egy erősebb állami kontroll kialakítását a jövő évben. Tovább folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak vizsgálata, ezt jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közölte, megyei bontásban bekérték az NK-hoz kapcsolódó pályázatokat, döntéseket és elszámolásokat, hogy teljes képet kapjanak a támogatások felhasználásáról. Tar Zoltán arra kérte az érintett szervezeteket és képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire fordították a támogatásként kapott összegeket. Új részletes kereseti térképpel bővült a Központi Statisztikai Hivatal interaktív adatbázisa. Júniustól települési szinten is elérhetők a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, bruttó és nettó átlag keresetei a KSH Tímea nevű térképes felületén. Az adatok alapján a legmagasabb keresetek nem feltétlenül a legnagyobb városokhoz kötődnek. A budai agglomeráció több települése, az osztrák határmenti térség, valamint Paks is az élmezőnyben szerepel. A rendszerben a bérek mellett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség és a lakásállomány adatait is böngészhetik. A KSH szerint az ingyenesen használható felület célja, hogy bárki könnyen áttekinthető képet kapjon a különböző térségek gazdasági és társadalmi helyzetéről.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben változóan felhős, többnyire napos idő várható, kellemes nyárias hőmérséklettel. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad, de a zivatarokat erősebb széllökések kísérhetik. A hajnali minimumok 12 fok körül alakulnak, délután pedig 27 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
3: Csoda szép kedd délutánt kívánok mindenkinek. 2:04 indul a keddi Sunshine délután. A következő órákban is együtt rádiózunk. Hozom a kiváló zenéket, valamint a friss infókat. Nyíregyházán a Korányin, Debrecenben pedig a Mikepércsi úton rendőrök. Kezdünk elsőként a No Block Boys-zal.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Szigala és a Riptide a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és így kedden is sikernaptározunk, mert ma Yin tűzkecske, valamint sokszorozó nap van, de mivel még Yin víz hónapban járunk, a dolgok most könnyen változhatnak. Előfordulhat, hogy délután még lelkesít minket egy ötlet, viszont estére már teljesen más irányt választanánk. Hosszú távú döntések és nagy kezdetek helyett ma inkább érdemes rugalmasan és spontánul haladni. Csendesebb, gondolkodósabb és tevékeny lehet a nap kisebb összezördülésekkel, amelyek szerencsére hamar elsimulnak majd. Ezek így kedre Liszka Judit jó tanácsaim a sikernaptárunk szerint. Kemraddal megyünk tovább, jön a Feel Alive, és mindjárt hozok friss útinfókat is.

0: igazi újdonságok. Sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: az utak híreit oszd meg velünk 0620-316-3000.
1: Jó utat kívánok a Sunshine FM-mel, közlekedési információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Bálint Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen a Korányin továbbra is rendőrök, legyünk körültekintőek, és Debrecenben is a hatóságok szeretettel várják a szabálytalankodókat a Mikepércsi úton, vagy például a Vámospércsi úton is. Egyéb infókra is kíváncsi vagyok egészen este 6-ig 0620-316-3000. Segítsük egymást ma is a közlekedésben.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Lady Gaga is az Abrakadabra, a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 3 óra. Ismét átadom a terepet a Szücsinek, jönnek majd a legfontosabb hírek. Szia, mire számíthatunk majd?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Társadalmi vita jöhet a szívhangrendeletről. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, akkor várunk mindjárt a legfrissebbekkel. A következő órában pedig újabb játékkal folytatjuk. Ma is hazavihető majd tőlem az Ossis Burger Sunshine menüje. Az óránkat pedig rudimentállal zárjuk, jön az Eliájjal közös Waiting.

0: gone crazy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
3: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
3: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
3: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
3: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
3: 555 taxi és Uber Taxi.
5: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
7: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
8: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
9: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Társadalmi vita jöhet a szívhangrendeletről. Videóra vett utcai zaklatások borzolják a kedélyeket a városban. Új jelölés jelent meg a Tejeken. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: A szívhangrendelet jövőjéről kérdezte az egészségügyi minisztert a KDNP egyik képviselője az országgyűlésben. Hegedűs Zsolt válaszában hangsúlyozta. A kormány célja továbbra is az, hogy minél több gyermek szülessen és az emberi élet védelme kiemelt érték maradjon. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a korábbi szabályozás komoly szakmai vitákat váltott ki, ezért a kabinet társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a kérdésben. A miniszter szerint az abortuszok számának csökkenését elsősorban a megelőzés, a felvilágosítás, a krízis helyzetben lévő nők támogatása, valamint az örökbeadás és a családtámogatási lehetőségek erősítése szolgálhatja. Nagy visszhangot váltott ki egy közösségi médiában megjelent bejegyzés, amely szerint egy férfi Debrecen különböző pontjain, villamosokon és megállókban fiatal lányokat zaklatott, az eseteket pedig videóra is vette, majd közzétette egy TikTok csatornán. A Hajdú-Bihar vármegyei rendőrfőkapitányság most közölte, hivatalos feljelentés vagy bejelentés egyelőre nem érkezett hozzájuk, ugyanakkor a debreceni rendőrkapitányság vizsgálja az ügy körülményeit. A rendőrség arra kéri az esetleges sértetteket és szemtanúkat, hogy jelentkezzenek, illetve szükség esetén értesítsék a 112-es segélyhívót. Jól haladnak az idei útfejlesztések Debrecenben. A város idei programjában 31 nagy felületű útfelújítás és 8 új út építése szerepel, amelyek közül már 20 helyszínen elkészültek, vagy jelenleg is zajlanak a munkálatok. Befejeződött többek között a Tőrés-Seregi utca építése, még a Kurta utcában, a Kolónia utcában az utolsó munkafázisok zajlanak. Hétfőn megkezdődött az Ötmalom utca felújítása is, a Zöld Sándor utcában pedig új járdák és útburkolat készül. Az önkormányzat idén közel 2 milliárd forintot fordít útfejlesztésekre és aszfaltozásokra. Közel 500 millió forintos támogatásból újul meg a Mikepércsi polgármesteri hivatal Óvoda utcai épülete. A fejlesztés során egy modern közösségi teret alakítanak ki, miközben a hivatal továbbra is az ingatlanban működik majd. A beruházás részeként korszerűsítik az épület energetikai rendszerét, megújul a hőszigetelés, a villamoshálózat és a fűtés is. Az új közösségi tér alkalmas lesz házasságkötések, konferenciák, kulturális rendezvények és kisebb előadások befogadására is. A projekt nem csak az épületet érinti, parkosítás, zöld felületfejlesztés és játszótéri bővítés is megvalósul, így egy rendezettebb és élhetőbb település központ jön létre Mikepércsen. Új jelöléssel találkozhatnak a vásárlók a tejtermékek között. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre több helyen megjelenő A2 jelölésű tejeket sokan tévesen a laktózmentes termékekkel azonosítják. Az A2 megnevezés azonban nem a tejcukorra, hanem a tej egyik fehérjéjének típusára utal. A szakemberek hangsúlyozzák, az A2 tej nem feltétlenül laktózmentes, így a laktózérzékenyek számára önmagában nem jelent biztonságos alternatívát, bár egyes kutatások szerint bizonyos fogyasztóknál kevesebb emésztési tapasztalatokat eredményezhet, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy általánosságban egészségesebb, vagy mindenki számára könnyebben emészthető lenne a hagyományos tejnél.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, a nap második felében helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet a szél, reggel 12, délután pedig 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries.
4: Kezi csókolom, hello mindenkinek, 3 óra után járunk 4 perccel, pörög tovább a délután, várom a friss útinfókat is, 20-as 3-16-3000, és nem elfeledni, ebben az órában játék is jön, kezdünk elsőként Kevin Harris sikerével, már is szól a Blessings a munkaidőnkben.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal. nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Nicki Minaj és a Starship a Sunshine délutánban nálunk csak jó zene szól, és már is kódjátékkal folytatjuk, természetesen ma is hazavihető az Ossis Burger Sunshine menüje. A nyerőszám pedig a 2-es, a telefonszámodban valahol ott lapul, akkor most küld el nekem SMS Viber számunkra gyorsan a kódjáték szót, és esélyes vagy te is az Ossis Burger Sunshine menüjéért. Sok sikert kívánok, hura végén pedig sorsolunk majd. Mindjárt horoszkópok jönnek Katától, most viszont a Teddy Swinsének el, Lose Control.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Roy és Abar is my husband a Sunshine délutánban. Jönnek a horoszkópok Katától. Szia!
2: Szia, Roli! A Kos élvezettel végzi otthon a felújítását, mert örül, hogy minden szebb lesz, mint valaha. Vendégeket is egyre szívesebben fogad, ideje megszervezni egy hétvégi összejövetelt. A Bika érzéseit, gondolatait adja környezete tudtára. Amennyiben megkíván ismerkedni szemrevaló kollégájával, lépjen a tettek mezeire. Az ikrek ma nehezen végzi a munkáját, nehezére esik a koncentráció, egy kicsit szomorkás, melankólikus a hangulata. A napi rutin szerint végezze a munkáját, este pedig időben menjen haza, és egy kicsit lazítson. A rák egy korábbi befektetéséről most kiderülhet, hogy rogyogó húzás volt, és most azon töpreng, mivel tehetné még jobbá. Emellett csak habatortán, hogy valaki a munkahelyén vonzónak találja önt, és ön sem közömbös az illető iránt. Az oroszlán gondolatai, nézőpontja megváltozhat egy váratlan esemény kapcsán, ráadásul egy új ember is léphet az életébe, legyen mindenre nyitott. Ha a szűz ajándékot kap, mutassa ki örömét, boldogságát, ne szégyelje érzéseit. Az este a szerelemnek, a párkapcsolatnak kedvez majd. A mérleg elvágyik a megszokott mókus kerékből, ráadásul munka közben számos zavaró tényező nehezíti a napját, különösen a kora reggeli órákban, számítson rá, hogy ma nem sok feladattal végez. A Skorpió hallgassa meg először a tapasztaltabb ismerősök tanácsát, ne csak a saját feje után menjen, élvezze és használja ki a segítő baráti támogatást. A nyilas összpontosítson az igaz szerelmére, képzelje el azt az életet, amire vágyik, és azt a partnert, akivel tökéletes boldogságban tudna élni. A bak ne menjen bele olyan megállapodásokba, amik kötöttséget jelentenek az ön számára, a döntések és a kapcsolatok ma jelentős szerephez jutnak. A vízöntőt ismerősei ma kellemes percekkel lephetik meg, érdekes eszmecserékben vehet részt, és nem várt ajándékot is kaphat, melyet örömmel fogad. Valaki olyan képet alakított ki a halakról, ami a valóságtól teljesen eltér. A feszültség, az ellenségeskedés érezhető a levegőben. Kerülje el az illetőt.
1: Köszönjük szépen, Jazzlin énekel a folytatásban.
0: Sunshine FM

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak nálatok, jó a hangulat, mindig titeket hallgatnak egyébként évek óta.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Lendületben tartjuk a ma délutánunkat, és itt a Sunshine FM-en ez volt Lois, a Get Lucky. 16 óra mindjárt így közlekedési infókkal folytatjuk perceken belül. Viszont a kettes volt a mai nyerőszám a kódjátékban. Rengeteg hallgató jelentkezett, köszönöm szépen, hogy így a keddi napunkon is ennyire aktívak voltatok. A nyertesünk pedig nem más, mint Erikő. Gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, jó étvágyat. Természetesen holnap is játszunk majd. Axel Ingrosso, More Than You Know az óra végén, mindjárt pedig hozom a Crossout infókat.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
0: És igazi újdonságok.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Szervusz, jó napot kívánok! Csalhatatlan nyárias az időjárás mindkét vármegye területén. Nagy figyelemmel legyenek forgalmas főútvonal útkereszteződéseknél, és mai nap folyamán több esetben rollerosokkal szemben intézkedtek a rendőrök, pontosabban a hatóság. Számon kérte azon rollerrel közlekedőket, akik nem a szabályoknak megfelelően vettek részt a forgalomban. Nagy a kockázata, baleset veszélye jár, aki hibázik, nyilvánvalóan erre odafigyeltek mai nap folyamán több esetben a rendőrök. Továbbra is arra kérik a rollerrel a közlekedőket, hogy a rolleron egyszerre csak egy személy, senkit nem szabad szállítani, és a szabályok betartása rájuk is vonatkozik, például kijelölt gyalogátkelni, szálljanak le, tolják át az eszközt. A vármegyék területén nagy a délutáni csúcsforgalom, lassú haladással kell számolni elsősorban a városközpontokban. További balesetmentes jó utat, kellemes délutánt, a viszonthallásra, szervusz!
2: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Súlyos állításokat tett az MVM volt vezetője. Még mindig napi egy internetes csalás jut Debrecenre. Biztonságos a csapvíz, de van hova fejlődni. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Az állami energetikai szektor működéséről és az MVM korábbi döntéseiről beszélt egy interjújában Csiba Péter, a vállalat egykori vezetője. A szakember szerint az elmúlt években olyan folyamatok zajlottak, amelyek során egyes cégek jelentős előnyökhöz jutottak állami források felhasználásával. Az interjúban külön kitért a mátrai erőmű adásvételére, valamint a paksi beszállítói kör működésére is. Csiba Péter szólt az MVM támogatási gyakorlatáról és egy korábbi nagy visszhangot kiváltó informatikai beruházás ügyéről is. A volt vezető szerint az energetikai ágazat előtt továbbra is komoly kihívások állnak. Egyebek mellett az energiaimport függőség csökkentése, a hálózatfejlesztés és a szabályozási környezet átalakítása terén is. Csökkent ugyan az online elkövetett csalások száma Debrecenben, de továbbra is gyakoriak az internetes átverések. A 2025-ös közbiztonsági beszámoló szerint tavaly 377 ilyen ügyben indult rendőrségi eljárás a városban, ami 6,7%-os csökkenést jelent az előző évhez képest. Az esetek több mint kétharmada webshopos rendeléshez kapcsolódott. A sértettek kifizették a terméket, de azt végül nem kapták meg. A nagyértékű online csalások ritkábbá váltak, a nyomozások eredményessége pedig továbbra is 90% feletti. A szakértők arra figyelmeztetnek, banki adatokat, nedbankos belépést vagy kártyaadatokat telefonon és e-mailben soha ne adjunk meg, mert a pénzintézetek ilyet nem kérnek soha. Újra meghirdette az év civis háza díjat Debrecen önkormányzata. Az elismeréssel azokat a régi jellegű lakóépületeket jutalmazzák, amelyek megőrzik a város építészeti hagyományait, erősítik a civis identitást és példát mutatnak az értékező felújításban. A pályázat során az épületek városképi megjelenését, állapotát, fenntartását és a korszerű megoldásokat, például a megújuló energiaforrások alkalmazását is értékelik. A jelentkezéseket július 31-ig várják. A részletes pályázati feltételek pedig Debrecenváros önkormányzatának honlapján érhetők el. Megkezdődhet a debreceni Munkácsi Mihály utca felújításának előkészítése. Az önkormányzat eredményt hirdetett ugyanis a tervezési feladatokra kiírt közbeszerzésen, amely a Kolozsvári utca és a Faragtár utca közötti szakaszt érinti. A projekt részeként új útburkolat, csapadékvizelvezetési rendszer és kapcsolódó közműfejlesztések tervei is készülnek. Jó minőségű és biztonságosan fogyasztható a magyar csapvíz, derül ki egy nemzetközi felmérésből. A vizsgálat szerint Magyarország a világ országait rangsoroló listán a 48. helyet szerezte meg. A kutatás rámutat, hazánkban a vezetékes ivóvíz minősége megfelel a szigorú egészségügyi előírásoknak, így a legtöbb településen biztonságosan fogyasztható. A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a jó minőségű ivóvíz megőrzése érdekében kiemelten fontos a vízbázisok védelme és a környezeti terhelések csökkentése.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Hol Holnap Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást, a nap második felében helyenként zápor, zivatar is előfordulhat, a légmozgás többnyire mérsékelt lesz. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet a szél, reggel 12, délután pedig 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Szücsinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4:04 további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Indul a Sunshine délután harmadik órája, rengeteg jó zenével és friss infókkal. Nyíregyen tessék vigyázni az Orosi úton, Debrecenben pedig a Sámsolin. Kezdünk elsőként a Wonderful Life-val.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

Swedish House Mafia és a Wait So Long a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól. A Klassz délutánt mindenkinek és Wolf Katival folytatjuk, aki nemrég őszintén beszélt arról, hogy életében volt olyan időszak, amikor erősen megélte a magányt. Az énekesnő koraszülöttként ikert testvérével együtt jött a világra, testvére azonban mindössze egy napot élt. Mint mondtam, meg kell tanulnia elfogadni, hogy önmagában is elég és nincs egyedül, mert mindig körülveszi őt a szeretet. A következő percekben pedig a Sunshine

0: 3000.
1: Utat kívánok, vigyázz a hazaúton, útinformációkkal folytatjuk. Korábban többen is megírták nekem, hogy Nyíregyházan az Orosi úton mértek a rendőrök, Debrecenben pedig a Sámsoni úton látták a biztos urakat. Legyünk körültekintőek ma is, és vezessünk megfontoltan. Nagyon fontos, hogy a 38-oson továbbra is dolgoznak a Tokaj és Tarccal összekötő útszakaszon, ugye ott útburkolat felújítás zajlik, emiatt a 2-es, valamint a 7-es kilométer között fél útpályán engedik a forgalmat. Ha egyéb infó van, akkor jöhet a folytatásban is 0620-316-3000.
2: Sunshine FM navigáció. Jó utat kívánok!

0: és a Sunshine délutánban nálunk. Csak jó zene szól, és mindjárt 5 óra, mindjárt adom a terepet Szücsinek. Szia, mi lesz a hírekben?
1: Szia, Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szélesebb körben jöhet újra a katásadózás. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük, a következő órában pénzügyi percekkel, valamint programajánlókkal is folytatjuk. Hush Midnight, ezzel zárjuk az óránkat.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Szélesebb körben jöhet újra a katás adózás. Saját unokáikat zaklatták a nagyszülők, most börtön vár rájuk. Ingyenes jégeső riasztás indult Magyarországon. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Szélesebb körben állíthatja vissza a katás adózást a kormány 2027-től. Erről a pénzügyminiszter beszélt az országgyűlésben egy képviselői kérdésre válaszolva. A tárcavezető szerint a 2022-es átalakítás során nem különítették el megfelelően a visszaéléseket elkövető szereplőket és a szabályosan működő vállalkozókat, ezért sokan egyik napról a másikra veszítették el az adózási formát, amelyre vállalkozásukat építették. Kármán András úgy fogalmazott, a kormány célja, hogy ismét kiszámítható és kedvező adózási lehetőséget biztosítson a kisvállalkozók számára. A Kata részleteiről később várhatóak további bejelentések. Nem ismerték el bűnösségüket azok a vádlottak, akik ellen gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekmények miatt emeltek vádat egy hajdubihari településen. A debreceni törvényszék előkészítő ülésén az ügyészség az elsőrendű vádlottra 15, a másodrendűre 11, a harmadrendű vádlottra pedig 10 év fegyházbüntetést indítványozott arra az esetre, ha beismerik a cselekményeket. A vádlottak azonban tárgyalást kértek, ezért az ügy bizonyítási szakasszal folytatódik. A bírósági eljárás a kiskorú sértettek védelme érdekében zárt ajtók mögött zajlik. A nyilvánosság csak az ítélet hirdetésen lehet jelen. Több Debrecent érintő közlekedés fejlesztési beruházás további sorsa kormányzati döntésre vár. A tervek között szerepel a keleti elkerülő út megépítése, a józsai északi temető tehermentesítő út kialakítása, a 35-ös és 47-es főutak fejlesztése, valamint a 481-es út korszerűsítése is. A városvezetés szerint több projekt esetében már megtörtént a nyomvonal kijelölése, a következő lépés az engedélyes és kiviteli tervek közbeszerzésének elindítása lehet. Pap László polgármester levélben kezdeményezett egyeztetést a közlekedési és beruházási minisztériummal, hogy tisztázzák a fejlesztések várható menetrendjét. Nyílt napra várja a családalapítást tervezőket és a várandósokat a Debreceni Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája június 3-án. A résztvevők előadásokat hallhatnak többek között a terhes gondozásról, az ultrahangvizsgálatok szerepéről, a szülőszobai érkezésről, a fájdalomcsillapítás lehetőségeiről, valamint a szoptatásról és a baba ápolásról is. A programot kötetlen kerekasztal beszélgetés zárja, emellett több szakmai kiállító és tanácsadó is várja az érdeklődőket a klinikán. Új ingyenes szolgáltatás segíti a lakosságot a jégeső okozta károk megelőzésében. A jégeső.hu rendszere SMS-ben vagy Viberen küld figyelmeztetést a közelgő jégesőkről és heves zivatarokról. A felhasználóknak mindössze telefonszámukat és irányítószámukat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térség időjárását. A fejlesztők szerint az értesítések akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt megérkezhetnek, így elegendő idő maradhat az autók, kerti bútorok vagy éppen más értékek biztonságba helyezésére. A magyar fejlesztésű reklámmentes szolgáltatás egyszerre több helyszín figyelését is lehetővé teszi.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Holnap Debrecen környékén napos és gomoly felhős időszakok váltják egymást. A nap második felében helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz. Zivatarok környezetében azonban átmenetileg megerősödhet a szél. Reggel 12, délután pedig 27 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Köszönjük szépen Szücsinek a legfrissebbeket, 5 múlt már 4 perccel, pörög tovább a Sunshine délután is, így június 2-án csókoltatjuk az Anitákat, valamint a Carmeneket, ma ők ünnepelnek névnapjuk alkalmából. Ebben az órában is kiváló zenék jönnek, pénzügyi percek és programajánlók, érdemes velem tartani.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: A továbbiakban is tudatosan mozgunk a pénzügy világában. A mai pénzügyi percekben arról beszélgettünk, hogy mire figyeljen a szülőm és a diák az első nyári munkavállalás előtt. A vendégem a témában Szabó Katalin, a Raiffeisen Bank főosztályvezetője.
3: A nyári munka nem csak fizetést, hanem felelősséget is jelent. Ahhoz, hogy az idejüket pénzkereséssel eltölteni kívánó fiatalok megkapják a munkabérüket, a legtöbb munkáltató már bankszámlát kér az utalás teljesítéséhez. Fontos tudni, hogy akár már 14 éves kortól nyitható önálló diákszámla, melyhez a nagykorúvá válásig szülői hozzájárulás szükséges. A pénzügyi intézmények számlanyitási és számlavezetési feltételeit érdemes végigböngészni, célszerű olyan számlát választani, ahol nincs számlavezetési vagy egyéb díj, hogy a megkeresett pénz egésze a fiatalok zsebében maradjon.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez a szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az
5: igen,
4: olajcsere.
5: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van. De egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserére, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
4: Milyen pecséted van még a kis bármilyen, dobos meg?
5: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, nem ilyen pólusz, ez milyen címkét várjunk rá.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
6: Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Tiesto és a Lélo után pedig programajánlók jönnek Katától. Szia!
2: Szia, Roli! Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovas falu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes aréna show teszi fel a koronát a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland. Készen álltok egy kis luxusra, napsütésre és zseniális átverésekre? Június 6-án 20:30-kor debütál a Riviera Vadorzói a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Színház társulatával. Két dörzsölt, de elképesztően sármos szélhámos méri össze a tudását a francia Rivierán, a célpont pedig egy gazdag szappan királynő. A kérdés már csak az, ki ejt át kit a végén? Lesz itt zene, tánc, meg annyi poén és hatalmas csavarok. Úgyhogy ott a helyetek, mert ezen a füllet nyári estén semmi sem az, aminek látszik. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
0: Sunshine FM program.

fantasztikus zenék a nyár elején. Ez volt Miley Cyrus és a Midnight Sky a Sunshine délutánban. És 6 órához érkeztünk, köszi a mai figyelmet, holnap majd 14 órakor folytatjuk. Időjárás tekintetében csütörtökön ismét egy hideg front éri el a térségünket, ami okozhat majd záport, zivatart, de Szücsi jön 6-kor a hírekben is pontosan elmondja, hogy mire kell készülni. Zara Larsson, Kent Tim Hör, ezzel zárjuk az óránkat, 6 óra után pedig kívánság műsor jön, lehet kérni a kedvenceket 20-as 3-16-3000. Köszi a mai figyelmet, holnap folytatjuk, Kondor Roland lelép, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálják a Covid beszerzéseket. Milliós bírság jöhet az akugyáraknak. Ingyenes jégeső riasztás indult Magyarországon. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Átfogó változásokat jelentett be az első nagy interjújában Hegedűs Zsolt, egészségügyi miniszter. A tárcavezető közölte, kivizsgálják a korábbi évek vitatott egészségügyi beszerzéseit, köztük a járvány időszak egyes ügyleteit is. Hangsúlyozta, hogy az egészségügyben a szakmaiság és az etikai szempontok kerülnek előtérbe, és azok számíthatnak a kormány támogatására, akik a minőségi betegellátást szolgálják. A miniszter az első 100 nap intézkedései között említette a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságának visszaállítását, valamint két új, független szakmai intézmény létrehozását is. Új ellenőrző hatóság létrehozását tervezi a kormány az akkumulátorgyárak és más kiemelt ipari létesítmények felügyeletére. A tervek szerint a szervezet szeptemberben kezdheti meg működését, és súlyos környezetvédelmi vagy működési szabályszegések esetén akár milliárdos bírságokat is kiszabhat. Tárkányi Zsolt parlamenti államtitkár szerint a cél az, hogy valódi visszatartó erejű szankciók álljanak rendelkezésre a hatóság kezében. A politikus arról is beszélt, hogy a kormány nem támogatná az új akkumulátorgyárak építését Magyarországon, és a jövőben elsősorban a már működő üzemek szigorú ellenőrzésére helyezni a hangsúlyt. Jelentős eredménnyel zárult a Europol által koordinált nemzetközi vagyon visszaszerzési akció, amelyben a magyar rendőrség is részt vett. A készenléti rendőrség nemzeti nyomozói irodájának munkatársai több 100 millió forint értékű bűncselekményekhez köthető vagyont kutattak fel magyar ügyfelekkel összefüggésben. Az akció során külföldön és Magyarországon is bankszámlákat, vállalkozásokat, ingatlanokat, luxusjárműveket, valamint egy nagyértékű hajót azonosítottak. A négy napos műveletben 31 ország bűnüldöző szervei működtek együtt. A rendőrség szerint az ügyek pontos pénzügyi értékelése még folyamatban van, de a feltárt vagyon értéke már most több millió euróra becsülhető. Visszatért eredeti hivatásához Hadházi Ákos, miután az áprilisi választáson nem szerzett újabb parlamenti mandátumot. A korábbi független országgyűlési képviselő a Deutsche Welle-nek adott interjújában elmondta, 20 év közéleti szerepvállalás után ismét teljes munkaidőben dolgozik a szekszárdi állatkórházban. Hadházi hangsúlyozta, hogy nem tekinti kudarcnak a politikából való távozását, ugyanakkor továbbra is fontosnak tartja a közéleti elszámoltatást. Közölte azt is, hogy szívesen vállalna szerepet a létrehozandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal munkájában. Új ingyenes szolgáltatás segíti a lakosságot a jégeső okozta károk megelőzésében. A jégeső.hu rendszere SMS-ben vagy Viberen küld figyelmeztetést a közelgő jégesőkről és heves zivatarokról. A felhasználóknak mindössze telefonszámukat és irányító számukat kell megadniuk, a rendszer pedig automatikusan figyeli az adott térség időjárását. A fejlesztők szerint az értesítések akár 30-60 perccel a vihar érkezése előtt megérkezhetnek, így elegendő idő maradhat az autók, kerti bútorok, vagy éppen más értékek biztonságba helyezésére.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: A Magyar Nemzeti Bank legfrissebb deviza középárfolyamai alapján továbbra is stabil a forint a vezető valutákkal szemben. 1 euró árfolyama 355 forint körül alakul, az amerikai dollárért nagyjából 305 forintot kell adni. Az angol font 410 forint közelében mozog, amíg a svájci frank árfolyama 388 forint körül jár. A devizapiac mozgását továbbra is a nemzetközi gazdasági folyamatok és a befektetői hangulat határozza meg.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Több mint 2000 néző várta a csapatokat a Futsal NB1 döntőjének második összecsapásán, a Continental Arena megtelt, a Spari Ultrái pedig támogatásukról biztosították a stúdiót, így fantasztikus hangulatban játszhatott az A-stúdió Futsal Nyíregyháza és az Újpest. Hadnagy István egy kapásból szerzett bombagólya után felrobbant az aréna, majd Maneka megduplázta az előnyt, Márvas szépített, Maneka az első félidő végén újabb gólt lőtt, így a szünetben 3-1 volt az állás. fordulás után, aztán beindult a henger, Vatamaniuc, Barta Dávid és Rafinha mellett Hadnagy és Maneka újra eredményes volt, és végül remek játékkal 7-2-re nyert a stúdió. A három nyert meccsig tartó párharcállása így 1-1, folytatás csütörtökön Budapesten. A Deac hétfőn fordulatos mérkőzésen a hosszabbítás utolsó pillanataiban ollózós gollal 5-4-re legyőzte a tavalyi győztes Veszprémet a férfi futsal NB1 bronzéremért folytatott párharcának második mérkőzésén. A hazaiak a 7. percben szereztek előnyt, de az első meccset múlt pénteken 4-3-ra megnyerő vendégek 4 perccel később egyenlítettek. A szünethez közeledve mindössze 7 másodperccel a félidő előtt a debreceni Erdei Kristóf talált be, de ezzel még nem értek véget az izgalmak, ugyanis egyetlen másodperc volt az órán, amikor kis büntetőhöz jutottak a bakonyiak, amit ki is használtak, így 2-2 volt a szünetben. A térfélcserét követően 4-2-re ellépett a Veszprémi együttes, majd 7 perccel a rendes játékidő vége előtt emberelőnybe került a Deac, amely Dorogi Benyámin öngóljával 4-3-ra zárkózott, majd sikerült hosszabbításra menteni a találkozót. A 2x5 perces ráadásban akadtak ígéretes helyzetek, de az utolsó pillanatig nem esett gól, ekkor viszont Krajnyák Zsolt ollózós találattal döntötte el a mérkőzést. A párharc pénteken Veszprémben folytatódik. Ezek voltak a sporthírek itt a Sunshine FM-en, köszönöm figyelmüket, további szép napot!
2: Holnap térségünkben változóan felhős, többnyire napos idő várható, kellemes nyárias hőmérséklettel. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad, de a zivatarokat erősebb széllökések kísérhetik. A hajnali minimumok 12 fok körül alakulnak, délután pedig 27 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Köszi Szücsi a legfrissebbeket. 7 perccel járunk már este 6 óra után. Hello mindenkinek! Ilyenkor is csak jó zene a Sunshine-on, no meg nem elfelejteni. Startol a 2 órás élő esti kíványságműsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Indulunk Damiano David és Tyler közösével.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: az Empire of the Sun, és ez volt tőlük a Walking on a Dream, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óráig javában zajlik a két órás élő esti kívánságműsor. Mutatom az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Isti üzenetében nyitom a mai estét, aki a szerelmének Anitának üzeni, hogy nagyon szeretlek, és alig várom, hogy este újra lássalak. Aztán Zsófim az édesanyukájának, miközben Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, jó egészséget és sok boldogságot. Nagyon szeretlek, anyám. Tamás pedig Katának üzeni, hogy sajnálom a tegnapi vitánkat. Kérlek, bocsáss meg. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van a vadonatúj Jennifer Lopez, miközben David Guetta. Ez a Save Me Tonight, a két órás élő esti kíván.

És a megunhatatlan Vladimirim az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-on sok egészen este 8 óraig, javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Jani üzeni a feleségének, méghozzá Erikának, hogy köszönöm, hogy mindig mellettem állsz, szeretlek. Laci a munkatársainak üzeni, hogy köszönöm az egész éves segítséget és támogatást. Jöhet most már egy kis pihenés így a nyár kezdetével. Bence pedig Laurának üzeni, hogy te vagy életem legszebb ajándéka. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake hármasa. Ez a Give It To Me, a 2 órás élő esti kívánságból.

és a Magdi és Szakács Gergő. Ez volt tőlük a Kék a szívem, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézzünk az utakon. Mindjárt Nyíregyházával kezdünk, ugyanis a Debreceni út bevezető oldalán több helyen megsüllyedt közműfedél jelent akadályt, csak úgy, mint a Szent István utcán, ugye a kórház előtti buszmegállónál. Egyébként mindkét helyen ezek az akadályok bújával vannak jelölve, úgyhogy mindenki figyelmesen közlekedjen. Továbbra is Nyíregyházánál maradunk, ugyanis a Vasvári Pál utcán napközben nagyobb torlódással kell számolnotok, viszont van segítség, ugyanis a nap 24 órájában jelzőlámpás irányítás segít itt a forgalmat. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom, méghozzá a Csapó utcán, köszi szépen Attila, hogy ezt megírtad nekünk, valamint a Kartács utcán korábban volt egy balesetünk, úgyhogy ott viszont még kint vannak a rendőrök, mindenki óvatosan közlekedjen. Ha pedig van közlekedési infotok, akkor ez járt a folytatásban is, telefon, SMS, Viber 0620-316-3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel, a két órás élő esti kívánság műsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Olivia Dinnel. Ez lesz tőle a So Easy.

0: sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Folytatódik az NK a pénzek vizsgálata. Súlyos állításokat tett az MVM volt vezetője. Új jelölés jelent meg a Tejeken. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Tovább folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak vizsgálata. Ezt jelentette be Tar Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közölte. Megyei bontásban bekérték az NK-hoz kapcsolódó pályázatokat, döntéseket és elszámolásokat, hogy teljes képet kapjanak a támogatások felhasználásáról. Tar Zoltán arra kérte az érintett szervezeteket és képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire fordították a támogatásként kapott összegeket. A miniszter hangsúlyozta, az adófizetőknek joguk van tudni, hogyan használják fel a közpénzeket. Az állami energetikai szektor működéséről és az MVM korábbi döntéseiről beszélt egy interjújában Csiba Péter, a vállalat egykori vezetője. A szakember szerint az elmúlt években olyan folyamatok zajlottak, amelyek során egyes cégek jelentős előnyökhöz jutottak állami források felhasználásával. Az interjúban külön kitért a Mátrai erőmű adásvételére, valamint a paksi beszállítói kör működésére is. A volt vezető szerint az energetikai ágazat előtt továbbra is komoly kihívások állnak. Egyebek mellett az energiaimport függőség csökkentése, a hálózatfejlesztés és a szabályozási környezet átalakítása terén is. A szívhangrendelet jövőjéről kérdezte az egészségügyi minisztert a KDNP egyik képviselője az országgyűlésben. Hegedűs Zsolt válaszában hangsúlyozta. A kormány célja továbbra is az, hogy minél több gyermek szülessen és az emberi élet védelme kiemelt érték maradjon. Ugyanakkor úgy fogalmazott, hogy a korábbi szabályozás komoly szakmai vitákat váltott ki, ezért a kabinet társadalmi és szakmai párbeszédet kezdeményez a kérdésben. A miniszter szerint az abortuszok számának csökkenését elsősorban a megelőzés, a felvilágosítás, a krízishelyzetben lévő nők támogatása, valamint az örökbeadás és a családtámogatási lehetőségek erősítése szolgálhatja. Új testületet hoz létre az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium annak érdekében, hogy a fiatalok közvetlenül is részt vehessenek az őket érintő döntések alakításában. A gyermek és ifjúsági részvételi csoport létrehozását Lannert Judit miniszter jelentette be, a jövőben a diákok nem csupán véleményezői, hanem valódi partnerei lehetnek az oktatási és ifjúsági ügyeket érintő döntéseknek. A minisztérium a működési részleteit diákokkal és szakmai szervezetekkel közösen dolgozza ki. Új jelöléssel találkozhatnak a vásárlók a tejtermékek között. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság most arra hívja fel a figyelmet, hogy az egyre több helyen megjelenő A2 jelölésű tejeket sokan tévesen a laktózmentes termékekkel azonosítják. Az A2 megnevezés azonban nem a tejcukorra, hanem a tej egyik fehérjéjének típusára utal. A szakemberek hangsúlyozzák, az A2 tej nem feltétlenül laktózmentes, így a laktózérzékenyek számára önmagában nem jelent biztonságos alternatívát, bár egyes kutatások szerint bizonyos fogyasztóknál kevesebb emésztési tapasztalatokat eredményezhet, jelenleg nincs tudományos bizonyíték arra, hogy általánosságban egészségesebb, vagy mindenki számára könnyebben emészthető lenne a hagyományos tejnél.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap térségünkben változóan felhős, többnyire napos idő várható, kellemes nyárias hőmérséklettel. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad, de a zivatarokat erősebb széllökések kísérhetik. A hajnali minimumok 12 fok körül alakulnak, délután pedig 27 fokig melegszik majd a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on, no meg folytatódik a 2 órás élő esti kívánságműsor. Hello mindenkinek! Jöhetnek a folytatásban is az üzenetek 0620 316 3000. Az óránkat indítom Olivia Dinnel. Itt van tőle a So Easy.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Lilaszex, és ez volt a Starbalkin az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek is, a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Ima az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Monika üzenetével nyitom a második óránkat, aki a férjének Gábornak üzeni, hogy boldog házassági évfordulót, még sok boldog együttöltött évet kívánok magunknak. Nagyon szeretlek. Attila Évinek üzeni, hogy kérlek, adj még egy esélyt, szeretném helyrehozni a hibámat. Szilvi pedig az apukájának üzeni, hogy boldog születésnapot, szeretlek, és nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Bieber Exa, aki újra gondolta a Faithless egykori nagy felvételét. Ez a New Religion, a két órás élő esti kíván.

0: Benzombon, és itt szólt tőle a Mystical Magical, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, fél nyolc után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi ezeket most összegyúrtuk egy csokorba, úgyhogy jön Kata és a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küldd el. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Vágtassunk ki Hortobágyra a nyár leglátványosabb hétvégéjén. Június 5-e és 7-e között 57. alkalommal rendezik meg a Hortobágyi Lovasnapokat a történelmi Mátai Ménesben. Az ország legnagyobb lovasfesztiválján megelevenedik a hamisítatlan pásztorkultúra és a lenyűgöző lovassók mellett országos csikós bajnokság, díjugratás, valamint fogadhajtó liga vár benneteket. A gyerkőcöket külön lovasfalu szórakoztatja, este pedig egy elképesztő tüzes arénasó teszi fel a koronát. Át a napra. Irány a világörökségi puszta és egy felejthetetlen családi kaland. Készen álltok egy kis luxusra, napsütésre és zseniális átverésekre? Június 6-án 20:30-kor debütál a Riviera Vadorzói a Rózsakert szabadtéri színpadon a Nyíregyházi Színház társulatával. Két dörzsölt, de elképesztően sármos szélhámos méri össze a tudását a francia Rivierán, a célpont pedig egy gazdag szappan királynő. A kérdés már csak az, ki ejt át kit a végén? Lesz itt zene, tánc, meg annyi poén és hatalmas csavarok. Úgyhogy ott a helyetek, mert ezen a egy nyári estén semmi sem az, aminek látszik.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, beüzeni a szerelmének, hogy minden nap hálás vagyok, hogy az életem része vagy. Nagyon szeretlek, Niki, az anyukájának sok annyit szeretné üzeni, hogy te vagy a világ legjobb anyukája. Viktor pedig Zsuzsinak üzeni, hogy bocsánatot kérek minden rossz szóért, amit mondtam. Nagyon hiányzol. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Ariana Grande, Izzet párosa. Ez a Break Free, a két órás élő esti.

Sony Fodera, és így szólt a Think About Us az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, érkeznek az este utolsó üzenetei. Norbi a Páljának üzeni, hogy tetteszed teljessé az életemet. Nagyon szeretlek. Aztán Józsi Marcsinak üzeni, hogy sajnálom, hogy megbántottalak. Kérlek, bocsáss meg. Csaba pedig a feleségének üzeni, hogy te vagy az én legnagyobb boldogságom. Nagyon szeretlek. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek a mai estére célba értek. Úgyhogy jöhetnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Robin Schulz, ez pedig a Sugar. Kellemes estét!

0: a Disco Lines, és itt szóltőlük tőlük a No Broke Boys, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre, ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán egyre több felé megnövekszik majd a felhőzet, és esőre, záporokra, valamint zivatarra kell, hogy számítsunk. A reggeli órákban egyébként 9 és 17 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 31 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Én nagyon szépen köszönöm az elmúlt 2 órás figyelmet, a 2 órás élő esti kíványság műsor, ezennel már a becsukja kapuit, viszont holnap este 6 órakor majd újra kinyitjuk, addig is jó rádiózást a Sunshine FM-mel. Glass Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Tehát, hogy mi értjük egyébként, hogy a logika az az egészben, hogy a környezetvédelme szempontjából igen, hogy ne háromszor gyakrabban kelljen az embereknek olajat cserélni, pedig ugye általában azt mondták mindig is, hogy az az egészséges 10-15 ezer. Igen. Mondjuk vannak autók, aminél már 8, mert én is például 8-9 ezeren
3: kint. Hát attól függ, hogy hol használod, ha városban használod, mindig azt szokták mondani, akkor felezd meg a cseréperiódust, mert sokkal jobban elhasználod, beindítod, mész vele egy kicsit, 5 kilométer, be sem melegszik szegény, leállítod. Úgyhogy én megértem az embereket, hogy bíznak, nálam is például az én autó, mert ugye a másik, amiről beszéltem, az a páromnak az autója, amiről én, nekem ami van, az egy több mint 20 éves autó, szegény, tényleg mindent megkap, amit kell, ha hallok egy nyikorgást, akkor megyek és cserélem, vagy cseréltetem, vagy csinálom, kiszolgál. Amikor beülök egy újabb konstrukcióba, akkor persze tetszik, hogy jó ez a funkció, jó az a funkció, jó minden. Nekem a belsők azok, az már inkább olyan vegyes érzelmek vannak bennem, hogy egy régebbi autónak a belseje szerintem egy kicsit igényesebben volt megcsinálva.
2: Amikor még adtak rá, az anyagokra is.
3: Mint ez a 100% fröccsöntött műanyag.
2: Igen, itt már csak 20 millió fölött találsz olyan autót, amiben tényleg azt mondod, hogy na, itt odafigyeltek a belsejére, mert egyébként ugye egy óriási tömeggyártás zajlik. Kispórolt, minél könnyebb, kikönnyített anyagok, olcsó anyagok.
3: Amitől én falra mászok, amikor a reklámokban azt sugallják, hogy ez csak 10 millió forint, és most csak 11 millióért. Hát könyörgöm, egy átlagembernek azért 10 millió forint szerintem sok pénz egy autóért. Tehát, hogy de nem csak, mert most azt látom, már nem csak Magyarországon, hanem külföldön is, részben emiatt is esett vissza a magánvásárlóknak a vásárlása, mert nagyon sokan, Magyarországon néztem, talán 75-80% az új autó eladásoknak céges volt például a tavalyi évben. Nem véletlenül a cégek kifizetik, de a magánszemélyek azért 6-szor meggondolják, hogy most 10-15 millió forintokat kifizessenek egy új autóért. Annak meg megvan az előnye, mert nyilván akkor garanciával jár, ha oda viszed a szervizbe, ott tényleg akkor rendben van, akkor tudod, hogy 5 évig nincs ilyen problémád, vagy ha bármilyen problémád van, akkor elméletileg javítják.
2: Igen, nagyon jó szervizbe hordani egyébként, meg a szervizkönyvet is töltögetni, meg kitöltetni, ez szuper egyébként, csak ilyenkor jön az, hogy akkor a szervizben 200 ezer lesz az olajcsere, egy hagyományos szerelőnél, aki nem sufni tuningos, hanem csak egy szerviz, ott meg lehet, hogy harmad ennyi lesz az olajcsere.
3: De sokan nem tudják, nem kötelező egy olajcsere miatt például márka szervizbe vinni. Ott van, ahol igen, hogyha kitolod a garanciális időt, tehát azt mondja, hogy ha hozzám hoztad végig, akkor plusz 2 év garanciát még kapsz, vagy stb., akkor rendben van, de egyébként ez az uniós előírás, ez már rég megváltozott, tehát pont emiatt, hogy viheted, csak sokan ezt ugye nem tudják így. Nyilván nem a sufni tuninghoz, meg nem hozzám hozod olajcserére, hogy azt mondod, hogy lecserélem, én meg bepecsételek valamit. Tehát azért az garanciát nem jelent.
2: Milyen pecséted van még a kis dobos meg?
3: Bármilyen. Amilyen szeretnél, tudod, mint a divatmárkák, de milyen pólósz, ez milyen címkét, várjunk rá.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Egyeztetésre hívják az önkormányzatokat. Börtön járhat a hamis vagyonnyilatkozatokért. Településenként mutatja a béreket a KSH. Jönnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Az önkormányzati rendszer jövőjéről és a polgármesterek helyzetéről is szó esett az országgyűlés hétfői ülésén. Egy képviselői kérdés nyomán felmerült, hogy korlátoznák-e a polgármesterek újraválaszthatóságát, azonban Lőrinc Viktória miniszter hangsúlyozta, a kormány részéről nem hangzott el ilyen szándék. A tárcavezető szerint a kabinet célja az, hogy az önkormányzatok erős és kiszámítható partnerei legyenek az államnak, miközben átláthatóbbá válik a finanszírozási rendszer. Lőrinc Viktória hozzátette, hogy a kormány a közeljövőben egyeztetésre hívja a polgármestereket, és velük közösen kívánja kialakítani az önkormányzatokat érintő változásokat. Szigorúbb korrupció ellenes intézkedéseket és új vagyonnyilatkozati szabályokat jelentett be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte, ha jövőben akár 2 év szabadságvesztéssel is büntethető lehet az a politikus, aki szándékosan valótlan adatokat közöl vagyonnyilatkozatában. Magyar Péter a bejelentést az Európai Bizottsággal kötött megállapodás kapcsán tette, amelynek eredményeként ősztől több mint 16 milliárd eurónyi uniós forrás válhat elérhetővé Magyarország számára. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a kormány hivatalosan benyújtotta Magyarország csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez is. A végrehajtói rendszer működését vizsgáló parlamenti bizottság élére Torockai Lászlót javasolja a kormányoldal. A bejelentést Magyar Péter miniszterelnök tette az országgyűlés hétfői ülésén. A kormányfő szerint a bizottság feladata lesz feltárni, mi történt az elmúlt években a végrehajtói rendszerben, és kik viselhetik a felelősséget az ügyekért. Magyar Péter hangsúlyozta, a testület paritásos alapon működik majd, vagyis a különböző politikai oldalak képviselői egyaránt helyet kapnak benne. A miniszter elnök azt is jelezte, hogy a kormány támogatja a végrehajtói rendszer átalakítását, valamint egy erősebb állami kontroll kialakítását a jövő évben. Tovább folytatódik a Nemzeti Kulturális Alap támogatásainak vizsgálata, ezt jelentette be Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. A tárcavezető közölte, megyei bontásban bekérték az NK-hoz kapcsolódó pályázatokat, döntéseket és elszámolásokat, hogy teljes képet kapjanak a támogatások felhasználásáról. Tar Zoltán arra kérte az érintett szervezeteket és képviselőket, hogy hozzák nyilvánosságra, mire fordították a támogatásként kapott összegeket. Új részletes kereseti térképpel bővült a Központi Statisztikai Hivatal interaktív adatbázisa. Júniustól települési szinten is elérhetők a teljes munkaidőben foglalkoztatottak, bruttó és nettó átlag keresetei a KSH Tímea nevű térképes felületén. Az adatok alapján a legmagasabb keresetek nem feltétlenül a legnagyobb városokhoz kötődnek. A budai agglomeráció több települése, az osztrák határmenti térség, valamint Paks is az élmezőnyben szerepel. A rendszerben a bérek mellett a foglalkoztatottság, a munkanélküliség és a lakásállomány adatait is böngészhetik. A KSH szerint az ingyenesen használható felület célja, hogy bárki könnyen áttekinthető képet kapjon a különböző térségek gazdasági és társadalmi helyzetéről.
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap térségünkben változóan felhős, többnyire napos idő várható, kellemes nyárias hőmérséklettel. A délutáni és esti órákban elszórtan záporok, helyenként zivatarok is kialakulhatnak. A szél általában mérsékelt marad, de a zivatarokat erősebb széllökések kísérhetik. A hajnali minimumok 12 fok körül alakulnak, délután pedig 27 fokig melegszik majd a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM, csak jó zene.
0: Csak jó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.